100 éve a mezőségi válaszúton született Kallós Zoltán évekig tanítóskodott, illetve dolgozott Gyimesben. Itteni kedves dalait Juhász Zoltán furulyás kíséretében énekli, aztán a Téka zenekar a Szüzeké című lemezéről szól egy gyimesi összeállítás. Muzsikál Vizeli Balázs, Havasréti Pál, énekel Tárnoki Beatrix.

0: Zalai dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. A sort egy eredeti felvétel indítja, Molnár István énekli a közismert Elmentem én a vásárra félpénzzel kezdetű dalt, majd a Ne felejts, aztán a Harangláb együttes játszik zalai népdalokat.
1: Elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy csukot félpénzzel, csukon mondjak, hogy elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy kislány félpénzzel, kislány mondja, szeretném a melláját fakhatném, csukon mondjak, hogy elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy kocsát félpénzzel, részem mondja, sápolja, kislány mondja, szeretném a melláját fakhatném, csukon mondjak, hogy

Táncházban című műsorunkban Juhász Zoltán kísérte Kallós Zoli bácsi énekét. Az ő lánya, Juhász Réka és fia, Juhász Dénes összeállításukat egy zalai patakról nevezték el, méghozzá a Kerkáról. Aztán a Táncházban című műsorunkban már hallott Vizeli Balázs unokaöccse, Vizeli Bálint következik, Göcsei zalai dallamokat játszanak zenésztársaival, az énekes Annus Réka. A zenekarban szintén muzsikál egy Vizeli, méghozzá Máté, akit a Góbé zenekarból is ismerhetnek, valamint Egervári Mátyás és Tímár András.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Vizeli Balázs zenekarának a Szeretnek felvétele zárja. Szabó Dániel cimbalmos játszik a zenekar tagjaival Sopron megyei cimbalom muzsikát. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsoraink visszahallgathatók a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A hétvégén a tragikusan végződött Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezik az ország. Ennek alkalmából készült el szerkesztésemben az a közel 800 oldalas néprajzi kötet, amely minden eddiginél gazdagabb válogatást tartalmaz a Mohács és a török hódoltság emlékezetét őrző mondákból, zenei anyagból, beleértve a velünk élő nemzetiségek folklórját is. Augusztus 29 a katolikus naptárban már a csatát megelőzően is egy tragikus bibliai esemény, keresztelő Szent János fejevételének emléknapja volt, amelyet nyakavágó, nyakavesztő János napjaként is emlegettek. Ez a nap viharos történelmünknek is többször volt tragikus dátuma. 1521. augusztus 29-én foglalta el a török Nándorfehérvárt. 1526-ban a Mohácsi csatavesztés, majd 1541. augusztus 29-én Buda elfoglalása jelezte a középkori magyar állam bukását és a 145 évig tartó török hódoltság kezdetét. Az egybeeséseket a kortársak is baljós előjelnek tekintették. Azon a végzetes délutánon rekkenő hőségben zajlott a Mohácsi csata. Szulejmán mintegy háromszoros túlerőben lévő 75 ezer katonából álló serege ellen a magyarok nem csak a csatát vesztették el. Mintegy 15 ezer katona is elesett, köztük az ország számos főura, püspöke, sőt maga második Lajos is. A muszlim hitű győztesek, mintha még véres bosszújukat is nyakavesztő Szent Jánost felidézve kívánták volna emlékezetessé tenni. Mind az 1500 foglyot lefejezték. A Mohácsi csata emléke a folklórban elsősorban mondákban őrződött meg, az énekes hagyományban jóval kevesebb nyomát találjuk. A csatáról szóló népi gyűjtési énekek mindegyikének közköltészeti, műzenei előképei vannak. Maguk a szövegek az eredeti versekhez közeli változatokban gyakran iskolázott kántorok, tanítók közvetítésével kéziratos formában hagyományozódtak. Egyik legbecsesebb ilyen emlékünk az úgynevezett Mohácsi nóta, amelynek történetét és közköltészeti változatait Csörsz-Rumen István irodalomtörténész tárta fel. Kéziratban fennmaradt lejegyzésből tőle hallhatják a holnapi népzenei szótárban. Barsi Ernő 1976 őszén ásványráron gyűjtötte az ének népi változatát az 1902-es születésű Rákász Vincénétől. Elmondása szerint a régi öregek a lakodalom vacsorája alatt mindig elénekelték. Barsi Ernő szerint műköltési eredete ellenére az alapján, hogy lakodalmi énekként élt népünk ajkán és variálódott is, a folklór területéhez kell sorolnunk. Különös, hogy éppen a szigetközi nép ajkán élt ilyen hosszú ideig. Talán annak a Győr megyei 200 vitéznek emlékezete tartotta életben a dalt, akik püspökükkel együtt 1526-ban Mohácsnál elestek. Az ásványrárói szigetköz pávakört halljuk Tóth György vezetésével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsoport.

0: pedig a sóskát öleli a jóskát a sóskás közepében.
1: Dankó Rádió, Zsámbékon FM 88,4, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: meg egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Dankó Rádió. Réphülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

Ach, sugar, tenni. A jó kettől meglátott, hogy menekül a bánat. Ne húzd tehát keserőbbre a keserű szádat.

Pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tisztán ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diploma útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Emlékeztetett, jelenleg a gazdasági szankció a nyomásgyakorlás leghatékonyabb formája. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Idehaza szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forcsófer Ágnes hangsúlyozta, az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. Ősszel indul a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton. Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani, a szelet néha erős lökések kísérhetik, napközben 28-33, este 19-27 fok várható, 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Kiváló muzsikát tervezünk játszani ma is, változatosan különböző műfajokból nézzük is a kínálatot. Hadd emeljek ki egyet-egyet, Sárgul már a kukoricaszár, énekli nem sokára Kovács Apollónia. Leár Vígözvegy című operettjéből Hanna és Danilo kettősét Fisu Monika és Boncsér Gergely előadásában hallgatjuk meg. Az Örök Zöldek között a V-motorok Gyertyák című óriási slágerét is hallhatják majd. Természetesen megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő egy-két napban. A névnapos köszöntésünk mellett egy rövid összeállítást is hallhatnak. Augusztus 25-e híre születésnaposairól. Nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés következik, elsőként pedig Karácsony Irén előadásában a Szomorú fűz ága című nóta csendül fel. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 4:07 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1609. augusztus 25-én történt, hogy korának legkiválóbb természettudósa, a tudományos forradalom egyik legismertebb alakja, Galileo Galilei, bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak, mert hogy akkoriban ez így dívott. Szintén ezen a napon, de 1690-ben a keresztény szigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet, a magyarok, székelyek és a szászok képviselői Tököl Imrét Erdély fejedelmévé választották. 1825-ben ezen a napon kiáltották ki Uruguay függetlenségét, míg 1830-ban Belgiumét, ekkor volt a brüsszeli népfelkelés. Szintén ezen a napon, 1938-ban jelent meg a Magyar Nemzet című napilap első száma, Hegedűs Gyula és Pető Sándor alapították, míg az amerikai Voyager 2 űrszonda legnagyobb közelségekor lefényképezte a Szaturnusz felhő rendszerét 1981-ben. Szintén augusztus 25-i történet, hogy pályára állt 2003-ban a Spitzer csillagászati műhold, a Szentpétervári Szent Háromság Székesegyházban pedig 2006-ban ezen a napon ütött ki tűz, a Vasilij Stasov által tervezett gyönyörűséges 19. századi műemlék épület kupolája beomlott. A már említett Voyager 2 bátyja, a Voyager 1 amerikai űrszonda pedig 2012-ben ezen a napon hagyta el a naprendszert, és lépett ki a csillagközi térbe. Most már azt mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vissza a jelenbe, Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből játszom a részletet, Hanna és Daniló kettősét, Bangó János és zenekara kíséri Fisú Mónikát és Boncsért Gergelyt. Jó reggelt!

a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja. Derűs napot, jó reggelt kívánok a Dankó Rádióhoz. Hallgatják, délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, aztán estére kelet felé tolódnak a csapadék gócok. A szél többfelé feltámad majd, északnyugaton erős is lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk, alacsonyabb majd délnyugaton lesz. Augusztus 25-én Délibáb, Elemér, Tomázia napján, főnévnaposaink pedig a Patriciák és a Lajosok. A Patricia, a Patricius férfi név, női változata, latin eredetű, rómainak született nemest jelent. A Lajos pedig régi germán eredetű név, Clodovecből ered, mely aztán a latin Clodovicus, az ófrancia Clui és a francia Louis alakokon keresztül alakult ki. Nagyon érdekes amúgy, hogy ugye az angolban ejtjük a szóvégi S Louise-nak, mint Louis Armstrong, viszont a brit királyi családban Lajos herceget Louis-nak hívják. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek sok szeretettel a következő felvételt, a Gyertyák című V-motoros slágert önöknek játszom most a Dankó Rádióban.

fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Pénteken, kiskedden, átölelhet, ha lesz hozzá kis kedvem. De ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Baj, ha fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. De ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Majd ha fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Egy-két bók, egy-két csók, télidőben melegedni nem

vagy baj, nem marad a feje búján egy szár haj. De ha többre hangosan magának, az a mérikus megmondom a mamának, akkor jaj, lesz nagy baj.

0: 3 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Mitter Pacher Lajos neve nem tudom, hogy kinek mond valamit. 1734-ben született ezen a napon. Jezsuita szerzetes volt, mellett egyetemi tanár. Ő az agrártudományok egyik hazai úttörője. Johann Gottfried Herder, német költő, műfordító, teológus, filozófus. 1744-ben született ezen a napon, gondolom a weimari klasszicizmus, illetve a Sturm und Drang sokaknak mond valamit, az ő tevékenysége ennek meghatározó egyéniségévé tette őt. Aulich Lajos, honvédtábornok, ő volt a harmadik hadügyminisztere amúgy a forradalomnak és a szabadságharcnak, vértanú halált halt az aradiak egyikeként 1793-ban született augusztus 25-én. Második Lajos, bajor király, őrült Lajosnak is hívták őt, meg hattyú királynak, 1845-ben született. Bauer Gyula, császári és királyi ezredes, az érdekesség az ő élettörténetében az, hogy zsidó származásúként a Horthy rendszerben vezérőrnagynak léptették elő, az első világháború egyik kiemelkedő harccéli parancsnoka volt, 1862-es születésű. Erich Honecker neve is sokaknak mond valamit, az NDK államtanácsának elnöke volt, 1912-es születésű. Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester, egy igazi legenda, egy zseni, 1918-ban. Sean Connery, hivatalos nevén Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész, pedig 1930-ban született, augusztus 25-én, és Benkó Sándort is feltétlenül meg kell említenünk, a Benkó Dixieland alapítóját és zenei vezetőjét. Hihetetlen, hogy több mint 10 éve nincs már közöttünk, ő 1940-ben született ezen a napon, 49-ben pedig a Kiss magyar származású basszusgitárosa Gene Simmons. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. Önöknek játszom részletet az Erzsébet című Huszka operettből. Rózsám, viruló kis rózsám énekli. Nemes Ildikó, zongorán Tarnai kis László kísér.

Deris napot, jó reggelt kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Az óra végén Lehár Frasquita című operettjéből a spanyol táncot hallhatják, az Operett Színház zenekar előadásában, a Krónika után pedig várom önöket Bokor János előadásában a Csak azért iszom én kezdetű csárdással, Tordai Zoltán és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az én nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étterembe dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákovera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: 7 óra van, jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok, a felkelőt a hír összefoglalóval folytatjuk.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Fehérvári Petrát hallják, a bemondó Bordi András.
9: Hírműsorunkban a többi között beszámolunk arról, hogy várhatóan ma műtik a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
8: 1400 diplomata útlevelet vonnak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
9: 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét.
8: És most a részletek. Gerinc sérülést szenvedett és műtétre vár a Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd Kórház. A szerencsétlenség tegnap délelőtt katonai gyakorlat közben történt. A pilótán kívül más nem sérült meg, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az eset körülményeit vizsgálják, annyi azonban bizonyos, hogy a Gripen egy másik vadászgéppel volt párban, és szimulált légiharcot vívtak, miközben levegő-levegő rakétával és gépágyú lőszerekkel is fel voltak szerelve. Az érintett repülő pilótája vészjelzést adott le a gyakorlat utolsó fázisában, mondta Sándor Zsolt vezérezredes.
10: A kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtérben, műszervezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Katapultálás után a gép van kisugródott, megállt, kigyulladt. Nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy nagy isten a gép lakott területre zuhanjon.
8: Orvosai szerint jó állapotban van, és az operáció után várhatóan teljesen felépül a Gripen pilótája. Székert György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze a közmédiának elmondta, hogy a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja az a műtét, amit a tervek szerint ma végeznek el a férfin.
11: Nagyon jó állapotban került be hozzánk, egy kisebb gerincműtétet fog kellennünk végezni, nála ez fogja biztosítani számára a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést.
8: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken.
9: Az első napon a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnökhelyetteseiről, majd az ülés az áfáról szóló törvénymódosítás általános vitájával zárul. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt.
8: Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt.
9: A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós médiaszakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, médiaszakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mozs Zoltánt jelöli. A KDNP nyílt pályázaton választotta ki jelöltjét. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, hogy kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig médiaszakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről.
8: Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter.
9: Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több 100 000 oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diploma útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy 1/4-ét mentették fel. Főképp azokat, akik nem csak magyar érdekekért álltak ki, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A Tisza kormány első 100 napjáról azt mondta, most letették Magyarország névjegyét Európában, ahol konstruktívan képviselik az országot.
8: Visszafizet 126 milliárd forintot és annak kamatait a Duna Aszfalt az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak.
9: Szíj László építőipari vállalata jelezte, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket. Ezzel egyidejűleg megszűnik a tranzakcióhoz kötődő több mint 100 milliárd forintos állami kezességvállalás is, tette hozzá a gazdasági miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az ügy ezzel nem zárult le, továbbra is vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a projekt.
8: 10 millió forintra bírságolták a CATL debreceni üzemét.
9: A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezet használati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is.
8: A vidéki nagyvárosokban gyorsabban nőtt a panellakások négyzetméterára, mint a téglalakásoké. Még tavaly egy panellakás négyzetméteréért átlagosan 650 000 forintot kellett fizetni, addig ma már a 800 000 forint sem ritka. A téglalakások ára egy év alatt átlagosan 740 000-ről 850 000-re nőtt. Előfordul az is, hogy a panel drágább, mint a téglalakás, mondta a Duna House vezető elemzője. Szegő Péter hozzátette, a vidéki lakótelepek ideális elhelyezkedése, könnyű megközelítése, korszerű szigetelése mellett az alacsony rezsi is vonzó lehet, míg a vidéki téglalakások közül sok a korszerűtlen, felújítást igénylő ingatlan.
12: A fővárosban az elmúlt hónapokban újra nőtt az árkülönbség a tégla és a panel lakások között, tekintve, hogy a harmadik hónapja csökken már a panelek ára. Vidéken pont egy ellentétes folyamatot látunk, a panelek gyorsabban drágulnak, és egyre inkább elkezdték megközelíteni a

0: Tak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Mark Carney, kanadai miniszterelnök szerint Washington az utolsó pillanatban méltánytalan és gazdaságilag észszerűtlen változtatásokat követelt.
1: Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, de ez töredéke a támadások előtti forgalomnak.
0: Az ukrán elnök elmondta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősíti a térség légvédelmét. Volodymyr Zelenszkij emellett beszámolt egy fogolycseréről is, melynek keretében 10 eltűntnek hit katona térhetett haza a hadifogságból Fehér Oroszország közvetítésével.
1: A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek.
0: A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület összedőlt, 25 ezer lakás használhatatlan. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a térséget özönvízszerű esőzések is sújtják.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, a térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet.
0: Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában azonban 43 megbetegedést és 5 halálesetet jelentettek. A vírust szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem fertőz. A betegek többsége tünetmentes, de főként időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél súlyos idegrendszeri szövődmények is kialakulhatnak.
1: Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén.
0: Legalább 41-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A páráncok továbbjutói a 32 között folytathatják. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NBA-ben szereplő klub. Távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddaraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. 3 játszmában veszített a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mélyeink a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A 15 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be róla az Express hírszolgálat, aminek értesülését a magyar antidopping csoport is megerősítette. Köszönöm a figyelmet!
2: Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán aszfaltoznak. A forgalom sáv elhúzással a külső és leálló sávon halad. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán a szalagkorlátot javítják, sávlezárás mellett dolgoznak. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Lassabb előrejutásra készüljenek.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, nyugaton szórványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben általában 28 és 33, este 19 és 27 fok között alakul.

0: gondolni sem akarok egy kislányra.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. augusztus 25-e van. Kedd, Hajdú Tibor vagyok, remélem kellemesen telik a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak. Ebben az órában lesz egy kis kirándulás, gondolatban az Alföld egyik települését fedezzük fel, és természetesen az óra végén hallhatják majd Dr. Juhász Katalin rövid összeállítását, kalandozunk majd a páva nyomában, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint Fénye Szabolcs és Szenes Iván kinevezés című operettjéből a Kijön velem című dal, Sárosi Katalin és Harsányi Frigyes előadásában, a Mágnás Miskából a Cintányéros Tudatvilág, Dancsanna Mari Lukács Anita mellett Laki Péter és Vadász Zsolt énekel ezen a felvételen, a nóták között pedig az Érika Hajlika Búza Kalász is felcsendül majd, Pándi Piroska énekel. Elsőként Vámosi János felvétele forog, a Járom az utam. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

nem viszek. De mondd meg hát, édes apu, hogy tényleg sokkal jobb ott, sokkal jobbak ott a gyerekek.

Ilyenkor óhatatlanul könyv szökik az ember szemébe, de is napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Bilicsi Tivadar előadásában ismerhetjük ezt a dalt meg, 1959-es az eredeti, Kökény Attila pedig 2 évvel ezelőtt a Csinálika Fesztivált című műsorban adta elő, nem sokkal azután, hogy elveszítette az édesapját, és talán emlékeznek rá, akkor több interjúban is mesélte arról, hogy mennyire átértékelődött a lelkében ez a dal. Sok mindent átértékel persze az ember az életben, mert ahogy múlnak az évek, egyre jobban megtanulja, hogy az élet nem csak abból áll, ami még előttünk van, hanem abból is, amit már megéltünk. Ez lehet egy családtag, egy régi szerelem, egy régi nyár, egy búcsúzás, amely talán fájdalmas emlék marad, de közben bizonyíték arra, hogy egyszer nagyon tudtunk szeretni. Nos, erről szól a következő dal, a Csillag vagy nékem. Ihász Gábor énekel.

0: Encidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Jászent László község, Bács-Kiskun megye Kiskun-Majsai járásában találjuk, Félegyháza és Majsa között fekszik, előbbitől nagyjából 18 kilométerre, utóbbitól 9 kilométerre északra. Az M5-ös, illetve az 5-ös felől is meg tudjuk közelíteni Kiskun-Félegyházi letéréssel, és természetesen vasúton is el tudunk jutni Jászszent Lászlóra, mely a Római Birodalom óta illír népek lakta vidék volt. A honfoglalás időszakában őseink a mai község területén nem telepedtek meg. A középkori települést, melyről az úgynevezett templomhalom az egyetlen emlék, minden valószínűség szerint kunok lakhatták, akiket IV. Béla telepített az országba a tatárjárás után. Érdekes kérdést vet fel a község neve, amely egészen biztosan Szent László lehetett, hiszen a török adóösszeírás is így említi a területet 1570-ben, szóval valószínűsíthető, hogy a falu templomát Szent László tiszteletére szentelték, és ezzel a névvel illették később magát a falut, a középkorban ez egyáltalán nem volt ritkaság. A település a török időkben elnéptelenedett, a török kiűzése után pedig első Lipót császár a Jászkun területeket eladta a német lovagrendnek, a pusztákat a bérlőknek ezután a lovagrendtől kellett bérelni, a Jászkunok minden fáradozása ellenére a pénzbeli megváltás az idegen uralom alól igen vontatottan haladt, és végül 1745-ben Mária Terézia uralkodásának kezdetén került sor a megváltásra. Az 1800-as években felgyorsult, Jászszent Lászlón is a népesség szaporodása, volt már postai futárszolgálat is, utána pedig következett a tagosítás. 1901-ben elsőként a községi kocsma, 1902-ben a templom építése fejeződött be, 1902-ben gőzmalmot is építettek, az új községháza pedig 1908-ra készült el. A település azóta is folyamatosan fejlődik. Még egy érdekes emlék, a falu 120. évfordulója alkalmából a község szívében, a templom melletti parkban a névadó Szent László szobrát avatták fel egy gyönyörű díszkúttal. Érdemes az első és a második világháborús emlékművet is megtekinteni. Ha itt jár az ember, természetesen a katolikus templomot sem szabad kihagyni. Lehet egyet sétálni a kerektóhoz, és van egy különleges gyűjteménye a településnek, más ilyet nem is tudunk szerintem, ez egy kútgyűjtemény, különböző korokból származó, ilyen régi utcai csapokat és víznyerési eszközöket mutat be a látogatóknak. A játszótérnél a község központjához közel találjuk, és szabadon megtekinthető. Innen egy macskaugrás, ahogy említettem, Kiskun-Majsa és Kiskun-Félegyháza is. Utóbbival kapcsolatban ma még lesz egy kis információ a Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában, 10 óra előtt néhány perccel, de ennyire ne szaladjunk előre. Érdemes Jászszent Lászlót is felkeresni, nagyot sétálni itt, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Önöknek játszom a Kinevezés című Fényes Szabolcs Szenes Iván operettből a következő részletet Sárosi Katalin és Harsványi Frigyes előadásában.

Männi, Männi, messzire, chi jön velem? Nem figyelni semmire, ki jön velem? Egyetlen egy napra csak a csöndet hallgat.

Derűs napot, jó reggelt kívánok a Dankó Rádióban, a 8 órai hírek előtt kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, addig a Körmendi Együttes játsza a Körhinta keringőt, a következő zenei óra első felvétele az Új Éjjel Ligetben nagyszerű, játsza a Bohém Ragtime Jazz Band, érdemes lesz velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Sörs Rumen István énekével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. Ma a Mohácsi csata 500. évfordulójához is kapcsolódva egy fantasztikusan sokoldalú tudóst és muzsikust szeretnék önöknek bemutatni. Sörs Rumen István irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársaként elsősorban a 18. század költészetét kutatja, tudományos folyóiratokat és kézikönyveket szerkeszt, tanulmányokat, monográfiákat ír. 2008-tól a Reciti Tudományos Kiadó egyik alapító szerkesztőjeként számtalan értékes kötet munkálatait irányította. Klasszikus és népzenei tanulmányokat követően a régi zene felé fordult az érdeklődése, részben egyik mestere az Óbudai Népzenei Iskolában tanító Kobzos Kis Tamás hatására. 1988-ban alapította a Muzika Historika együttest, amelynek máig a művészeti vezetője. Európa 13 országában több mint 1400 alkalommal léptek fel, 9 önálló CD-t adtak ki. Sörs Rumen István a népzenétől sem szakadt el. Szólistaként és más előadókkal, például Sebestyén Mártával, Szvorák Katival, Erdal Sálikoglu török, Miké Montanaro francia zenészekkel közösen is rendszeresen fellép, a balkáni zenét játszó Falka Folk együttessel pedig 9 éven át rendszeresen muzsikált. Sörs Rumen István, Szabó Zoltán és jó magam 1992-ben alakítottuk meg a Carmina Danubiana együttest, melynek célja a magyar és kelet-európai népzene ritkán hallható dallamainak felkutatása és bemutatása. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készült jubileumi koncertprogramunk az általam szerkesztett Mohács és a török hódoltság emlékezete hatásai a néphagyományban című kötet anyagára épül, amelyben mindhárman szerzőként is szerepelünk. Sörs Rumen István tanulmányában az úgynevezett Mohácsi nóta összefoglaló elnevezésű közköltészeti szövegcsalád 1780-as évektől adatolható két fő szövegtípusának variálódását, alakulás történetét követi nyomon. A Mohácsi nóta kifejezés a későbbiekben más kesergő vagy ironikus dalokra is áttevődött. Ezekre is bemutat néhány 18.-19. századi példát. A kötet hangzóanyag mellékletéről most az 1780 körül keletkezett Mohácsi nótát halljuk, Almási Sámuel 1834-ben kiadott Magyar Dalnok című gyűjteményében szereplő dallammal, Sörs Rumen István előadásában saját landkíséretével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Az Unióban tavaly Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre. Ma is napos, gomoly felhős idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként egyebek közt betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra, ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Ennek súlyos negatív hatása van például az egészségügyi rendszer hatékonyságára, a lakhatási viszonyokra és az időskori életszínvonalra. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomaútlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Az Egyesült Államok félidős választási versenyében jelenleg a képviselők között a demokrata párt vezet, míg a szenátorok esetében 50-50 százalékos a megosztottság a két párt között. Ez derül ki a legfrissebb közvéleménykutatásokból, mondta Király András külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump amerikai elnök republikánus párton belüli népszerűsége töretlen, de országosan csökkent. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta. Idehaza folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Kedd van, 2026. augusztus 25-e. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 7 perccel 8 óra után a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Hamarosan egészségpercek, egy új, különleges és rendkívül optimizmusra okot adó daganatterápiáról néhány gondolat. Érkezik Sipos gazda a stúdióba, és jó muzsika szól. Esteledik a faluban énekli nem sokára Tarnai Kis László. Reggeli világzenénket a Margaret Island szállítja, a dal címe a Csend, és természetesen szólnak majd nóták a 100 forintos

0: 4:09 lesz, 4 perc múlva, jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Jelentős előrelépés körvonalozódik a melanoma, vagyis a festéksejtekből kiinduló rosszindulatú bőrdaganat kezelésében, ugyanis egy nagyszabású, úgynevezett harmadik fázisú klinikai vizsgálatban kifejezetten biztató eredményeket értek el egy személyre szabott mRNA-s alapú daganatterápiával. Az új kezelés lényege pedig, hogy minden beteg számára egyedileg készítik el a gyógyszert, megvizsgálják a daganat genetikai sajátosságait, és ezek alapján állítanak össze egy mRNA-s tartalmazó készítményt, és ennek feladata, hogy mintegy megtanítsa az immunrendszert arra, hogy mely sejteket kell ellenségként felismernie és megtámadnia. A vizsgálatban olyan melanomás betegek vettek részt, akiknél magas volt a daganat kiújulásának kockázata, az új személyre szabott terápiát pedig egy már alkalmazott immunterápiás gyógyszerrel együtt adták. Az eredmények szerint ez a kombináció sokkal hatékonyabban csökkentette a melanoma kiújulásának és a távoli áttétek kialakulásának kockázatát, mint önmagában az immunterápia. A kutatók pedig azért tartják fontosnak az eredményt, mert ez az első alkalom, hogy ilyen személyre szabott mRNA-s terápia egy harmadik fázisú klinikai vizsgálatban is sikeresnek bizonyult. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kezelés egyelőre nem része a mindennapi betegellátásnak, a részletes vizsgálati eredményeket még ismertetni kell. A terápia hatósági engedélyt még nem kapott, tehát jelenleg rutinszerűen még nem hozzáférhető. Az eredmény ugyanakkor túlmutathat még a melanómán is. Hasonló mRNA-s alapú kezeléseket már többek között tüdő, húgyhólyagi és vesedaganatoknál is vizsgálnak, és hogyha ezek a kutatások is sikerre járnak, amire azért van esély, akkor a személyre szabott mRNA-s terápia a daganatos betegségek kezelésének egyik fontos új irányává válhat. Az új eredmények tehát

komoly reményt jelentenek, de még nem egy mindenki számára elérhető új gyógymódról, hanem egy ígéretes klinikai vizsgálatokban lévő kezelési módszerről beszélünk. Esti szél, Gáspár Ani énekel a folytatásban, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kísér.

Hoje não rola uma de coisa,

gazdulom most már közeledik a stúdióba, Sipos Gazda a közmédia növényorvosa. Nem sokára találkozhatunk vele, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Addig nóták, népzene és világzene, a csend, Bródi János és Gerendás Péter szerzeménye csendül fel elsőként a Margaret Island előadásában. Ha kedvelik a világzenét, este 9-től elérkezik az önök ideje. Népek dalai című műsorunkat érdemes lesz hallgatni ma is.

0: Derűs napot kívánok, és jó reggelt a Donkó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Sipos gazdát a stúdióban. Szia, jó reggelt, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen témával foglalkozol ma.
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves Donkó Rádió hallgatóinak. Elérkezett a szilva szüret ideje. A fák ágai sok helyen már meghajlanak a hanvas kékesilla gyümölcsök súly alatt. A szilvát igazi kincsünknek tartom, nagyon szeretem én is a friss termését, vagy feldolgozva különféle termékekben, hiszen frissen fogyasztva, de készülhet belőle lekvár is, befőtt, aszalvány, szörp, sütemény, gombóc és természetesen a jogszabályok betartásával pálinka is. Van azonban egy fontos titka a jó feldolgozásnak. Nem minden szilvát ugyanabban az érettségi állapotban, és nem minden fajtát ugyanarra érdemes felhasználni.
0: Innen folytatjuk majd, nem sokára, most a folytatásban Hajnal Nikolettének el a nóta címe Felhő szállt a nagy erdőre. Ifjabb Kállai Kis Ernő és zenekar a kísér.

0: hisz a banda ingyen, mégsem muzsikálhat.
1: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Sokan kérdezik, hogy mikor érett igazán a szilva. A szilva nem attól érett, hogy kívül már szép kék, akkor szedjük, amikor elérte a fajtára jellemző színét, húsa kellemesen puha, íze édes és zamatos, a magja pedig a magva váló fajtáknál könnyen elválik a gyümölcshústól. Ha frissen szeretnénk fogyasztani, vagy befőttet szeretnénk készíteni belőle, a kissé keményebb állapotú gyümölcsöket szedjük. Lekvárhoz, aszaláshoz, vagy pálinka szefréhez viszont teljesen érett, magas cukortartalmú aromás gyümölcsre van szükség. A szilva érése egy fán belül sem egyszerre történik, ezért jobb több menetben szüretelni a gyümölcsöt. Először a napos, külső ágakon érő szemeket szedjük le, majd néhány nap múlva térjünk vissza a fa belsejébe és az árnyékos oldalán található termésért. Sokan kérdezik azt is tőlem, hogy a hanvasság az rajta szennyeződés? A szilva héján látható fehéres hanvas bebonat természetes viaszréteg a gyümölcsön, ez védi a gyümölcsöt a kiszáradástól és bizonyos külső hatásoktól. A friss fogyasztásra vagy tárolásra szedjük, lehetőleg ne töröljük le, és ne szorongassuk a gyümölcsöt. Felhasználás előtt természetesen alaposan mossuk meg. Szüretelni ezért is száraz időben érdemes, a nedvesen leszedett szilva gyorsan romlik, és könnyebben penészesedik. Nem éj vödörbe dobáljuk, hanem lapos rekeszekbe, kosárba helyezzük, mert saját súly alatt is könnyen sajnos összenyomódik. És itt jön a fontos kérdés, hogy milyen fajtákat mire lehet felhasználni. A legismertebb hagyományos fajtánk a Kárpát-medencében a besztercei szilva. Közepes vagy kisebb, hosszúkás, sötétkék általában jól magba váló gyümölcsnek tartjuk. Magas a cukortartalma, kellemes a savassága és jellegzetes aromája miatt kiváló lekvárnak, aszalásra, szilvás gombócba is és pálinkának is. Régi értékes fajta, de sajnos érzékeny a szilva himlő, vagyis a sarka vírusnak a fertőzésére. Van egy másik érdekes szilva, ez pedig a nem tudom szilva, vagy más néven penyigei szilva, egy szatmárberek híres tájfajtája. Apró szemű, de különlegesen zamatos, hagyományosan ebből készül a sűrű, sötét szatmári szilva lekvár. Sokszor hozzáadott cukor nélkül. Pálinkának is nagyon értékes alapanyag. A Stanley nagyobb termésű, sötétkép, többnyire magba váló fajta, friss fogyasztásra, befőtnek, süteménybe, aszalásnak és lekvárnak is kiváló. Előnye ennek a fajtának, hogy nagyon nagyobb gyümölcseit könnyebb kimagozni és feldolgozni. Van egy másik érdekes fajta, ez a csacsanska lepotika, vagy ahogyan mondjuk csacsaki lepotika, korábban érő, nagyszemű, tetszetős, magvaváló fajta, frissen, nagyon finom, de korán lekvárnak és befőtnek is nagyon jó választás. Késő érő, tehát az érési sorrendben hátrébb levő fajta, egy nagy gyümölcs, a prezident, elsősorban friss fogyasztásra, befőtnek és süteményeknek kiváló. Összefoglalva, a felsorolt fajták esetében nagyon fontos, a legfontosabb az érettség, az egészségi állapot, a lekvárhoz édes érett szilva kell, a befőthöz épp keményhúsú, a pálinkához pedig egészséges, tiszta, teljesen érett és aromás gyümölcs. És nem hagyhatom ki nagyszüleimre történő emlékezést, hiszen gyerekkoromtól kezdve főzünk lekvárt, ez pedig a jó szilva lekvár titkaként, szeretném megjegyezni, hogy a teljesen érett, puha, édes szilva a legjobb. Átválogattuk szüret után a gyümölcsöt, megmostuk, kimagoztuk, majd édesapám előkészítette az üstöt, kitapasztottuk sárral, benne volt a rézüst, és utána szépen belepakoltuk a szilvát, alágyújtottunk, és nagyon lényeges, hogy kisebb lágon kezdtük, vagy folyamatosan, vagy rendszeresen kevergettük, hogy ne égjen le. Ma már ugye elektromotoros keverőket is kialakítanak, de mi szépen ott álltunk felváltva, kevergettük az üstben levő csodálatos neddűt és csodálatos lekvár alapanyagot. A hagyományos hosszú ideig főzött főzött szilvalekvár akár cukor nélkül is elkészíthető. Volt, hogy tettünk bele egy kis fahéjat, szegfűszeget, kísérleteztünk vaníliával is, de bizony tudni kell, hogy a jó szilva saját aromáját nem érdemes sok fűszerrel elnyomni. A lekvár akkor jó, mindig mondta édesanyám, nagymamám, amikor sűrű, hogy a fakanál benne megáll szinte, és nagyon lényeges volt, hogy a tányérra cseppentett próba kihűlve sem folyt szét. Bízom benne, hogy még a mai napig is sokan főzik a lekvárt, mindenkinek eredményes szüretet és különféle feldolgozásokat kívánok.
0: Erről még órákig el tudnálak hallgatni, de búcsúzzunk el csütörtökön. Várjuk Sipos gazdát ismét. A folytatásban a Rip van Winkle című operettből játszom részletet, Nelly és Rip kettősét, Petre Zsuzsa és Melis György előadás.

ennek a kislánynak csipkés a kötője. Ma délután van hölnéki esküvője.

Derés napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Jónás Géza és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra első felvétele pedig Csárdás, vége már. Újvári Marika és Tolnai András énekel. A kíséretet Csóka Gyula és zenekar adja. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Ha tudod-e még az Én Nótám című műsorban, az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Több civil is meghalt az éjszakai dróntámadásokban ukrán és orosz területen. Hamarosan elindul a várólista csökkentő program. Napos, gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyében 3 civil meghalt, 4 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóház, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbította a Kuba elleni kereskedelmi embargóját. Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, válaszul az amerikai vagyonok államosítására, majd kereskedelmi és gazdasági embargót vezetett be a Szigetországgal szemben. Megkezdte az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését a posta. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják készhez. A bankszámlákra már tegnap átutalták a pénzt. A második, újabb 50 ezer forintos részlet novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Összes tartól a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként egyebek közt betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra, ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek. Másnap titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Napos, fátyol felhős idő lesz, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, napközben 28-33, késő este 19-27 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 25-én, kedden, lassan 6 perccel, 9 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel a mikrofonnál. Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban. Olyan nóták szólnak, mint a Kék Balaton, vagy az Itt az idő, házasodom. Előbb itt Talabér Erzsébet, utóbb itt Nógrádi Tóth István előadásában hallgatjuk meg. Örökzöld minden mennyiségben, a Nyár van, a Neoton slágere, de hallhatják az Illés együttest, Komár Lászlót és Dankó klubos örökzöld áldolgozások is felcsendülnek majd az óra második felében, cigányzenekari kísérettel. Elsőként részlet az Aladdin című musicalből, Janza Kata és Dolhai Attila énekel, a dal címe Egy új élmény. Az Operett Színház zenekara, énekara és musical együttese kísér, a karmester Fejfer Gyula. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

asszony, aki mindig vigyáz majd a házra. Még a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra. Még a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Nem vagyok én olyan nagyon otthon ülő fajta.

Fekete Izabella Banán, Fekete Izabella, már úgy értve, hogy Bana településen, tessék figyelni, nem sokára az önköszöntése következik a Dankó Rádióban. Addig gyorsan néhány közlekedési információ. Ma is hosszabb menetidőre kell készülni a pécsi fővonal alsó szakaszán, megint meghibásodott a biztosító berendezés, most Bükkösd és Szentlőrinc között, úgyhogy 20-30 perccel megnő a Fenyves Expresszek és a Mecsek Intercity-k menetideje, a személyvonatok utasainak pedig pótlóbuszra kell átszállniuk Bükkösd és Szentlőrinc között. Monor térségében is változásra kell számítani egészen szombatig, a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal vágányzárának idején a különböző autóbuszok a módosított menetrend szerint közlekednek, ezt tessék szívesen ellenőrizni a MÁV-info oldalán, hogy pontosan mikor és honnan indulnak a járatok. Az M0-áson, az M1-es felé vezető oldalon a déli szektorban, Dunaharaszti közelében két személyautó összeütközött, a belső sávot zárták le a 21-es kilométernél, hát szerintem már több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M1-esen pedig Bicske és Herceghalom között, a főváros felé vezető oldalon, ott a terelt szakaszon, a 35-ös kilométer az átterelt sávban vesztegel egy műszaki hibás busz, ezért torlódik fel mögötte a forgalom jelentősen. Az M7-esen pedig a Pest felé vezető oldalon a 19-es és a 18-as kilométer között értérségében a belső sávot zárták le és mozgó munkavégzés mellett kaszálnak. Hát egy ilyen 1-2 kilométeres torlódás alakul ki ilyenkor mindig. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Fekete Izabella tehát, Banán, remélem, hogy hallgatja a műsort. Ábrahám László szívből gratulál önnek születésnapján és sok boldogságot, jó egészséget kívánok. A dal pedig, amivel szeretné önt meglepni, a Nyár van, a Neoton slágere.

10 órától folytatódik az időutazás, a Dankó Rádióban indul majd Aranylemezek című műsorunk, derűs napot kívánok. A mai műsorból Tölgyi Krisztántól azt is megtudhatják, hogy miért zárták ki Kós Jánost, Aracki Lászlót és Korda Györgyöt a 70-es Tessék Választani rádiós dalversenyből. Mindig érdekes információkhoz juthatunk a műsorból, és mellette szólnak természetesen az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy most a folytatásban is egy Kovács Kati dal 1980-ból, a címe Mindig veled.

Kevés dolog tud jobb lenni egy Dankó klubos felvételnél, mondjuk 2, netán 3. Derűs napot kívánok. A Dankó rádiót hallgatták. Nos, a folytatásban egy mányi, egy tatabányai, elsőként pedig egy dunaszerdahelyi koncertfelvétel csendül fel. A Dunaparton este zene szól, énekli hamarosan Kalinánikő és Dócs Péter, utána Egri József barátom a Jój vissza hozzám című dalt adja elő. Most pedig egy Elzemas láger a május éjszakán, Budai Beatrix jóvoltából csendül fel az ismert dallam, ifjabb Sárközi Lajos zenekar a kísér.

Jász Szent László volt, ma reggel a naptelepülése, de is napot kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. Na innen már csak egy macskaugrás, Kiskun Félegyháza, a Hattyúházat, mely a Petrovics család egykori mészárszéke, tehát Petőfi Sándorhoz is köthető az épület. Most mutatja Bevecsei H. Miklós színművész egy-két percen belül Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Addig a Jereb Együttes egy kis tréfa című felvétele forog. 10 órakor a hírek után indul a Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, majd Budai Beatrix jelentkezik ma is Jó ebédhez szól a nóta. 2 órától kívánságműsor Szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal. A mai műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette, és hogyha kedvük tartja, akkor újra meghallgathatják, akár részleteiben, akár egyben a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Borzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor pedig búcsúzik, holnap 6 órakor várom önöket ismét, addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Bács-Kiskun.
1: Petőfiék egykori mészárszéke. A Kiskun félegyházi hattyúház. A városközpont szép, klasszicista épülete 1820-ban készült el a tanács megrendelésére. Az ótemplom felüli részénél volt a szeglet mészárszék. Onnan befelé a mellékutcába nyúlt a húsos kamra. A Petőfi tér felüli részén a kocsma nagy táncterme mellett a belső szék helyezkedett el. A két szék között volt a szék álló legények szobája. A mészárszékek és a hozzájuk tartozó helységek a hattyúház harmadát foglalták el. Az épülethez tartozott a vágóhíd és a hozzá kapcsolt akkor is. A ház része volt még a belső udvar, az úgynevezett hattyúkert. A vendégfogadó árkádos folyosóival, párkányos oszlopaival, homlokzatán a fehér hattyút ábrázoló kocsma cégérrel, amiről az épület a nevét kapta, a Bács-Kiskun vármegyei város főterének dísze lett. A hattyúházban az elmúlt két évszázadban működött gabonaraktár, takarékpénztár, hentes üzlet, fűszerbolt, kenyérbolt, vaskereskedés, temetkezési vállalat, pedagógus szakszervezet, óvoda és totózó is. Petőfi Sándor apja, Petrovics István, a hattyúház első bérlői közé tartozott. Kiskun félegyháza város tanácsa 1830-ban megváltoztatta a mészárszékek bérbeadására vonatkozó feltételeit. Az újabb bérletre Petrovics István már nem vállalkozott. A család így Petőfi 7 esztendős korában visszaköltözött szabadszállásra.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Zajlik a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozás lesz a Rákóczi hídon. Záporokkal, zivatarokkal tarkított, napos gomoly felhős idő lesz ma. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadványa Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, a koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló beszerzéseket érinti, köztük a lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Indítványozták továbbá, hogy a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az operatív törzset is keressék meg az ügyben. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatták meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkány üldözésé. Ligeti Miklós mellett Unger Anna Róza politológus és a Tisza jelöltje Sárvári Nikolász, a Kanadai Kereskedelmi Kamara Magyarországon nevű szervezet elnöke pályázik az elnöki posztra. Jancsics Dávid szociológus és korrupciókutató visszalépett. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Újabb üteméhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Napos, fátyol felhős idő lesz, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szél megerősödik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula. A pontos idő 10 óra 4 perc.
7: Aranylemezek.
8: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai válogatásunk első részében hallhatják például Cserháti Zsuzsa, az Express együttes, Homonyik Sándor, Toldi Mária, Postási Júli, Aracki László és a Gemini felvételei, valamint az 1967-es Táncdal Fesztivál néhány díjazott dalát. Az első örökzöld, a Virágeső szóljon azoknak, akik mostanában ünnepelték a születés vagy névnapjukat, házassági évfordulójukat. Korda György énekel.
7: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az 1981-es tánc és popdal fesztiválon mutatta be Bágya András és Szenes Iván a Boldogság is én című szerzeményét Cserháti Zsuzsa. Bár a mezőnyben szereplő zenészek szinte biztosra vették, hogy ez lesz a győztes dal, nem így történt. Viszont óriási sláger vált belőle a Magyar Rádió vonós

Az amerikai mozik 1960-ban mutatták be Billy Wilder rendező Legénylakás című filmvígjátékát Jack Lemmon és Shirley MacLaine főszereplésével. A következő évben 10 Oscar-díjra jelölték, amiből 5-öt el is nyertek az alkotók. A legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi és női főszereplő és a legjobb férfi mellékszereplő kategóriákban. Az óriási siker után a film alapján Broadway musical is készült, aminek a szövegét Neil Simon, a zenéjét pedig Burt Bacharach írta. A Legénylakást persze nálunk is bemutatták óriási sikerrel, sőt még manapság is műsorukra tűzik különböző társulatok. A darabból az Elment megint című dalt Szenes Iván szövegével Hűvösvölgyi Ildikó, a Magyar Rádió Vonostán zenekara és a Harmónia Vokál előadásában mindjárt meg is hallgatjuk az aranylemezekben. Előtte azonban Mennyhárt János és Miklós Tibor Álmodj királylány című balladáját énekli Homonyik Sándor.

Az 1965-ös Eurovíziós Dalfesztivált Nápolyban rendezték meg, és itt szerezte meg második győzelmét Luxemburg, noha a dalt nem a nagyhercegség, hanem Franciaország állampolgárai írták és adták elő. A dalszerző Serge Gainsbourg, az előadó pedig Franz Gall énekesnő volt. A Poupée de Cire, Poupée de Sang című nemzetközi slágerhez a következő évben Tardos Péter szövegével elkészült a magyar változat is, Viasz Baba címmel, amit Toldi Mária énekelt el a Stúdió 11 kíséretével. Már is meghallgatjuk, őt pedig egy klasszikus örökzölddel, Bodai Dénes és Somjó Zoltán Dal a szívről című szerzeményével, Postás Júli követ.

Ha az ember már egy kicsit régebb óta fiatal, akkor sincs semmi vész, hiszen nem csak a 20 éveseké a világ. Fényes Szabolcs és Szenes Iván ezt egy remek örökzöldben meg is fogalmazta, amit most Karacki László előadásában meg is hallgathatunk az

0: Az első táncdalfesztivált 1966-ban rendezték meg, és akkora sikert aratott, hogy nem volt kérdés, legyen-e folytatása. A nagyszabású zenés műsorban ugyan a dalok versenyeztek és kaptak díjakat, de hatalmas lehetőség volt a fiatal, pályakezdő, sokszor még teljesen ismeretlen előadók számára, hogy több millió tévénéző előtt bemutatkozhassanak. És mivel akkortájt még csak egy tévécsatorna létezett, szó szerint mindenki ezt nézte. Így aki szombat este elnyerte a nézők szimpátiáját, az vasárnapra már országosan ismert sztár lett. Ez történt Szécsi Pállal, Fenyvesi Gabival és Pór Péterrel is. Lássuk, mely dalokkal dobbantottak. Szécsi Pál énekelte Vadas Tamás és Varga Kálmán Csak egy tánc volt című dalát, ami az egyik második helyezést szerezte meg. Fenyvesi Gabi az egyik harmadik helyezésig juttatta Deák Tamás és Fülöp Kálmán Ádám Hol vagy című szerzeményét, míg Pór Péter szintén a második helyezésig repítette a rábízott szerzeményt Tomsics Rudolf és Halmágyi Sándor Utánam a vízözön című dalát. A fiatal énekeseket a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus tánczenekara kísérte az 1967-es Táncdalfesztiválon.
1: Csak egy

A Tessék választani rádiós dalversenyt 1961-ben rendezték meg először, és két dal nyert első helyezést. Az egyik a Micsoda nagyszerű dolog volt, amit Kós János vitt sikerre. Havasi Viktor szerzeményét a Stúdió 11 feldolgozásában hallhatják a hírekig, 11 óra után pedig Eszményi Viktória és Détár Enikő felvételeivel indítjuk az aranylemezek második részét itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az én nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákópera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A paksi blokkok újraindításával helyreállt a hazai áramellátás. Ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, fogalmazott Rigeti Miklós Zoltán parlamenti meghallgatásán. Záporokkal, zivatarokkal tarkított napos komoly felhős idő lesz ma. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadvány a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, a koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló beszerzéseket érinti, köztük a lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint. Volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Indítványozták továbbá, hogy a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az operatív törzset is keressék meg az ügyben. Ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, ha már 1990-ben elmaradt, fogalmazott Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója parlamenti meghallgatásán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltje azt mondta, a hivatal mandátuma nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, és a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ligeti Miklós Zoltán hozzátette, az elsődleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter a Retro Rádió reggeli műsorában. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek, a gép így egy kísérőgép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült, műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet. Visszavonta a villamosenergia rendszerre elrendelt krízishelyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer irányító. A MAVIR szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Újabb drónt és robbanószert találtak a Lipcsehalle repülőtér elleni támadási kísérlet ügyében. A hónap elején észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy ukrán teherszállítógép közelében. Egy másik drón a gyanú szerint egy teherszállítógéppel ütközött. A repülőtér a NATO fontos logisztikai központja, ahonnan Ukrajnába is indítanak szállítmányokat. Német biztonsági források az orosz titkos szolgálatot sejtik a háttérben, Moszkva ezt tagadja. Végül a várható időjárásról: napos, fátyol felhős idő lesz, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szél megerősödik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb lehet. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Ezek.
6: További kellemes délelőtöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Eszményi Viktória 1975-ös felvételével, az Egy rozog a ház című dallal folytatjuk a mai válogatásunkat. A dalt Laci Norbert és Demjén Ferenc írta, és az énekes nőt a Bergendi Együttes kísérte. Utána pedig egy klasszikus örökzöldet hallhatnak, amit Détár Enikő színművésznő ad elő a Stúdió 11-jel. Urbach Pál és Kristóf Károly szerzeményének címe: Megvan magáról a véleményem.
0: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A mai aranylemezekben már említettem, hogy 1961-ben rendezték meg először a Tessék Választani rádiós dalversenyt, amelynek mezőnyéből minden évben sok-sok sláger született, és nem csak azokból, amelyek díjat nyertek. Az 1970-es dalversenyen újítást vezettek be a szervezők, amiről a Hétfői Hírek című korabeli lap így írt, idézem. A nevezés, a számok kiválasztása és a műsor rendezése sokban eltér a korábbi ehhez hasonló vetélkedőktől. Kós, Korda, Aracki kizárva. A Tessék Választani egyik érdekes, talán vitatható alapszabálya, hogy csak 30 éven aluli énekesek vehetnek részt a versenyen, így Kós János, Korda György és Aracki László már nem. A győztes énekesnek a rádió és televízió újság vándorkupát ajánlott fel, s aki háromszor elnyeri, végleg megnyerte. A tervek szerint 22-25 új táncdalt mutatnak be, a közönség azonban már a vetélkedő előtt 2 héttel megismerkedhet a dalokkal, ugyanis akkor kerülnek a hanglemezboltokba. A rádióban és a televízióban viszont a versenyig egyik szám sem hangozhat el. Újdonság az is, hogy a szerzők nem jeligésen pályáztak, s nem csak zongora kivonatot és a szöveget küldték be, hanem a dalt is az általuk elképzelt feldolgozásukban, saját előadásukban magnószalagon. Ezzel a módosítással könnyebbé vált a zsűri feladata, hiszen nem kellett vitázni, hogy melyik dal beat és melyik nem. Ugyanakkor a szerző sem hivatkozhat arra később, hogy de kérem, én ezt más feldolgozásban képzeltem. Eddig tartott az idézet, és ezt már én teszem hozzá, hogy 1970-ben mintegy 200 dallal neveztek be a szerzők, és végül 30-at mutattak be szeptemberben az Erkel Színházban. A műsort felvette a rádió, és egy későbbi időpontban sugározta,

így a dalokból valóban slágerek válhattak. Ebben a mezőnyben szerepelt az aranylemezek következő dala is, Máté Péter és Halmágyi Sándor Azt súgta a szél című szerzeménye. Máté Péter örökzöldje után pedig az 1971-es televíziós táncdalfesztivál győztes dalát hallhatják. Söpp Otto és S. Nagy István Fák, virágok, fény című örökzöldjét Zalatnai Sarolta énekli a harmónia vokállal.

József Attila megzenésített verse, a hetedik, a magyar könnyűzene egyik klasszikusává vált, Póka Egon és Földes László hobó zenéjével. Az aranylemezekben a Hobo Blues bandet hallják.

que ça dort mal. Sír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy.

körül, mint hústa légy. Ha etedik, te magad légy.

Menyhárt János és Demjén Ferenc szerzeménye a Hogyan tudnék élni nélküled 1993-mal lett sláger, mára pedig olyan örökzöldé vált, amely jóval túlnőtt önmagán, az Azonos című filmnek köszönhetően. Az aranylemezekben az eredetit hallgatjuk meg Demjén Ferenc előadásában.

0: A Dankó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Bocsásson meg, jó uram, hogy megszólítom önt. Töltsünk egy édes órát ketten ide fönt. Azt hiszem, hogy szobáskámat...

0: vagyok, uram.
1: Az aranylemezek képzeletbeli időgépét most pár percre leparkoljuk 1982-ben. Ekkor született a V-motorok egy szokatlan felvétele, a Gömb, amelyet Demjén Ferenc írt és Stanka István színművész közreműködött benne. Ugyanebben az évben vette fel a Korál együttes, Balázs Fecó és Horváth Attila Kevés voltam neked című fájdalmasan szép rockballadáját. Zárai Márta és Vámosi János pedig a Stúdió 11 kíséretével az egész országot az óvodásoktól a nagyszülőkig megtáncoltatta a Csiripelő Madarak című világsláger magyar változatával, Vándor Kálmán szövegével, amire kacsatáncként is jól emlékezünk.

lent az ördögök, felettünk fent az angyal. Így játszadoztak az emberek, éltek és álmodtak, mi mást lehet. De néhány kíváncsi ezek felett valami újat keresgetett, mert nem hitte el, hogy nem lehet. A korong széléig merészkedett. Hátukon egy-egy nagy hátizsák, s csak gyűlt bele lassan az igazság, mely súly alatt a korong széleig

Egyszerre került a sok kíváncsi. Most együtt kell valami jót csinálni. Mert az angyalok fáztak az űrben fent, az ördögök unták a pokolban lent. Hát összegyűltünk a felszínen, hisz békésen elférhetnénk.

egy klasszikus Seres Rezső örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket. Mikó István színművész, Lakatos Miklós prímás és zenekara kíséretével énekli az Én úgy szeretek részeg lenni című sanzont.

Kedves hallgatóink, még egy örökzöldre van időnk, mielőtt átadjuk a terepet a legjobb magyar nótáknak. Kovács Andor gitárművész és együttese előadásában a Stardust, vagyis a Csillagpor című szerzeménnyel zárjuk a mai aranylemezeket. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. További jó szórakozást kívánunk a Jó ebédhez szól a nóta című műsor, amelyel hamarosan érkezik Budai Beatrix. 2-től 5-ig pedig ma is lesz szívküldi kívánságműsor, amelyben Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket és továbbítja az üzeneteket, jó kívánságokat. Az aranylemezekkel pedig holnap délelőtt is 10 óra után várjuk Önöket. Tölgyi Krisztina vagyok, tartalmas délutánt és jó napó rádiózást kívánok!

műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Zajlik a Nemzet Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. A magyarok több mint negyede teljesen feléli jövedelmét a hónap végére. Nyugaton 20, másút 30 fok közötti a hőmérséklet, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Zajlik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal és nem válhat boszorkányüldözésé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. A kormányfő azt ajánlotta mindazoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben 100 milliárdos vagyonokat építettek fel, kövessék a Duna aszfalt példáját. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter a Retro Rádió reggeli műsorában. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérőgép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült, műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A magyarok több mint negyede teljesen feléli jövedelmét a hónap végére, ez derül ki egy friss felmérésből. A válaszadók mindössze 17%-a nyilatkozott úgy, hogy fizetésének legalább ötöde megmarad a hó végére, és alig 3%-uk képes félretenni jövedelmet több mint felét. A 9 országra kiterjedő reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy Magyarországon különösen magas azok aránya, akiknél kiürül a családi kassa a következő fizetés előtt. A lakosság csaknem 2/3 ugyanakkor nem vesz fel hitelt. Végül a várható időjárásról: napos, fátyol felhős az idő, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szél megerősödik. A hőmérséklet jelenleg 28-33 fok között van az országban, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. Péntekre visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az a baj, hogy némelyik ember szeretete ártalmasabb, mint másnak a rossz akarata. Vélekedik így Rakovszki Zsuzsan író költőnő, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Magyar Zene Rádiójában 2026. augusztus 25-én kedden is jó ebédhez szól a nóta. Karcagi Nagy Zoltán és Kalina Enikő két vidám csárdásával indítjuk a mai műsort, Kérges a tenyerem és Réparetek mogyoró, a két szóban forgó dal, és én nekem már nincs is más dolgom, mint hogy jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánjak. Tartsanak velünk!

Szeredi Krisztina a Rajkó zenekarral, Hajtman Lívia, Jónás Géza zenekarával, Miklós József Olá Kálmán, míg Dömsödi Farkas Bálint Sárközi Béla bandájával dalol a folytatásban. A Kitárom a kiskapumat, a Kék a kökény recece, a Török szegfű liliom és a De jó kis csárdás című magyar népies műdalokkal megyünk tovább. Hallgassuk meg együtt!

És most, kedves hallgatóink, egy nagy legendás felvételt hallunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Fónai Márta, Bilicsi Tivadar és Csákányi László előadásában hallunk jó pár népszerű csárdást. Nyisd ki, babám, az ajtót, ezzel indul az összeállítás. Hallgassuk meg együtt!

0: bästa vännen om vi får en lindunda kanna kura. Säg en kommande ledare kämpele heter Trova. Söke kishlein, chit, chit, chit. Sugok neked valamit. Viseld magad szépen, elveszlek a héten. Csit, csit, csit, egy kicsit. Viseld magad szépen, azt fölleszünk az égben. Csit, csit, csit.
1: Most aztán nagyon halka, hogy mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mi mozog a zöld leveles bokorban.

0: mondtam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám azt, hogy meg egy úr. Ugrotni a zöld leveles bokorba, azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám azt, hogy meg egy úr. Ugrotni a zöld leveles bokorba.
1: Ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő. Az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akar.

0: szeretik, szeretik. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Erdőt meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti.
1: Jajjajjaj!
2: Záróra,
3: Mártuska, mi a nótája?
2: Semmi.
3: Hát akkor...

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Dankó Rádióban a mikrofonnál Budai Beatrix, és már is hallgassuk Szentendrei Klárát, amint egy ritkábban játszott dallal érkezik, sajnos már csak képzeletbeli színpadunkra. Gyöngy Pál és Kapuvári Béla szerzeménye csendül fel, amikor egy nyári este megláttalak téged címmel. Aztán a néhai művész házaspár Urbán Katalin és Bojtor Imre dalol, aki magyar, darra hát, szól majd így a nóta. Tartsanak velünk!

0: loved you.
1: Magyartól, Prahát, Ránci, Jelmos, Adilág, nagy vásár lesz most minál.

0: nem vették a tenni, megcsinálja magát a szerencsé. Szóval zene, sárdas járul gyere, egyinél a lábaidat minden bele. Ez a magyar szegényé, nem vették el a tenni, megcsinálja magát a szerencsé.
1: És most, kedves hallgatóink, egy ritkábban hallott zenei összeállítással megyünk tovább. 1984-ben a Magyar Rádióban Berki László prímás vezette a Magyar Néphadsereg Művész Együttesének népi zenekarát. Ekkor a Gajd vokális közreműködött, és Kovács Apolónia énekelt számos olyan dalt, melyeket akkor rögzítettek először mikrofon előtt. Hát hallgassuk meg, szerintem maradandó élményben lesz része azon hallgatóinknak, akik csak most találkoznak először ezzel a felvétellel. Az összeállítás címe: Egyszer voltam a vásárban.

yaşayamadan.

Kovács Apolónia énekelt az elmúlt percekben itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban már Gránár Zsuzsát, Kós Évát és Szilágyi Sándort halljuk, valamint a Nem kell pénz a boldogsághoz, a Vigyázz, mert szúr a rózsaága és a Vett a rózsám pántlikás kalapot című dalt.

És még egy ráadásra is volt időnk. Szilágyi Sándor a Baj van nagy baj című csárdással spékelte meg összeállítását. Most pedig Lakatos Sándor és zenekara muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, de tényleg csak egy rövidet, és visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsor ajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az én nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testeme.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt. Még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Hétről hétre különleges vendégek,
6: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Ki tud többet Magyarországról?
6: Szerintem az én csapatom.
5: Majd meglátjuk.
6: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle Covid beszerzések ügyében. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek. Itthon gomoly felhős napos az idő, lehetnek záporok, zivatarok is. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Zajlik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözésé. Unger Anna Róza azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása, lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az Országgyűlésnek. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle Covid beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Elkészültek a Népliget megújításának tervei, jelentette be a főpolgármester. Az első lépés az öntözés kiépítése lesz a föld alatt futó vízvezetékek segítségével. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ehhez és a park további fejlesztéséhez a főváros a kormány együttműködésére is számít, mivel a területen az állam is tulajdonos. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Ukrán állami kitüntetést kapott Bot Miklós zeneszerző néprajzkutató. A Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért vehette át a Borostyán szív elismerést Budapesten. Napos, fátyol felhős az idő, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szél megerősödik. A hőmérséklet jelenleg 28 és 33 között van az országban, késő este 19 és 27 fok között alakul. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
9: Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta, bár ezt már elmondta előttem szeretett csatornánk hangja, Revicki Gábor színművész úr is. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még 2 óráig szól jó ebédhez a nóta. A Rózsa Rózsa Sárga Rózsa és az Édesanyám Kedvesanyám című csárdással megyünk tovább. Hajnal Nikolett után Szóka Júlia énekel. Jó rádiózást!

Vándorfelhők fenn az égen című gyönyörű hallgatót most a folytatásban Morvai Károly és Szigeti József szerzeményét Kós János adja elő. Aztán egy andalgóval Gáti Pál kedveskedik önöknek, ez nem lesz más, mint a Tűzpiros Rózsaszál című magyar nóta. Majd Pécsi Kis Ágnes és Gáspár Ani előadásában felcsendül a Rengő Ringónád és a Három kislányul a padon című csárdás. Hallgassuk meg együtt!

Most egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek. Bobe Gáspár Ernő és zenekara játszik így ebédidőtájban, itt a Dankó Rádióban.

Bukrétát kötöttem mezei virágból, énekli ezt a gyönyörű hallgatót Lavotta Rezső és Jékei Aladár szerzeményét Mészáros János Elek, kísér Bangó János és Cigány zenekara. Fogadják sok szeretettel!

a Minden piros fehér rózsát neki vittem című hallgatót Erős Béla szerzeményét leginkább Gál Gabriella nevéhez kötjük, de számos népszerű magyar nóta énekes repertoárján tartja, mint például Máté Otilia. Most hallgassuk meg az ő előadásában, aztán a Világos zöld a vadalma, a Száldogál a fecske és a Zöld a petrezselyem című klasszikus magyar nótákat Bokor János, Dániel Gábor és Kalmár Magda adja elő.

pedig egy népszerű muzsikus, Ökrösi Ata László játszik szeretett hangszerén, amikor is Lakatos Miklós és zenekara biztosítja a kíséretet. Fogadják sok szeretettel!

A Madách Színház művészem Ladinek Judit is ismer jó pár magyar nótát és persze népdalt. Most Jónás Géza zenekarával, Patai Zoltán prímás vezetésével felcsendül a Zöldre van a rácsos kapu festve című dal. Ezt követően Újvári Marika a horgosi csárdába kalauzol el minket, és hogy mi történik ott, az kiderül a dalból. Tartsanak továbbra is velünk!

Kedves hallgatóink, hamarosan itt a búcsú ideje, de még akad időnk három remek nóta felvételre. A Lefutott egy csillag, a Halkan pengesd ezt a csárdást, és a Báttaszéki ropogost előadja Nádasdi László, Karácsonyi Irén és Gyulai Erzsébet.

Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Bicskei Géza címbalom játékában gyönyörködhetünk. Én ezzel a felvétellel búcsúzom Önöktől mára. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Várom Önöket holnap is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ma délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkkal jelentkezünk, benne az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal, melyben Popovics László kollégám várja Önöket. No, de még előtte tázdalokkal, örökzöld slágerekkel és magyar nótákkal Gál Zoltán érkezik ide a stúdióba, hogy teljesítse az Önök kéréseit, kívánságait. 2-től 5-ig szívküldi szívnek szívesen itt a Magyar Zene Rádiójában. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártóféle COVID-beszerzések ügyében. Megműtötték a lezuhant Gripen pilótáját. Gomoly felhős, napos az idő, de lehetnek záporok, zivatarok is. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Zajlik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszereznie a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártóféle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormányt mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártóféle COVID-beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Gyurica Csaba, az egyetem rektora elmondta, ahhoz, hogy a Balaton térségében 4 évszakos legyen a turizmus, minőségi fejlesztésekre van szükség a tó tágabb környezetében. Is. Napos, fátyol felhős az idő, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szél megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fok között van az országban, késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. Péntekre visszatér a kánikula. Híreinket visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon, illetve a Mediaclick applikáción keresztül.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot! napot kívánok, köszöntöm Önöket. Egy nagyszerű névnapot ülünk ma, a Lajosokat köszöntjük, úgyhogy kedves Lajosok, számíthatnak rá, hogy nagyon sok rokon, barát, ismerős köszönti Önöket a következő három órában. A Patriciákról sem feledkezünk meg, nekik is névnapjuk van, és szeretettel köszöntjük azokat, akik augusztus 25-én születtek. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Fóti Tamás, telefonszámunk 061-759-6071, de hadd tegyem hozzá, hogyha hívnak minket, aminek mindig örülünk, a mai műsorban Lajosokat már nem tudnak köszönteni, mert tele van a műsor 5 óráig, esetleg majd holnap. Tatabányán Gyurisa Andrásnénak 84. születésnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel Nyíregyházáról húga Szilvike és a Petrikovics család. Kiskárolyt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.

Dunaharasztiban unokaöcsének, Krizsán Lajosnak névnapja alkalmából minden jót kíván a családtagok nevében. Rokoni szeretettel Fehérvári János és családja, Lendvai Gabriella énekel, a Gyöngyhalász.

névnapja alkalmából szeretnénk édesapánkat, Fazekas Lajost köszönteni Kötegyánban, illetve édesanyánkat, Rózsikát is közelgő névnapja alkalmából. Szeretettel kívánnak minden jót gyermekeik és unokáik. Kozma Irént, a Dankó Pista zenekar kíséri. Volt ez jobb is, lesz is még.

Ivanics Bálintné szeretné meghallgatni Gyulán a következő nótát, Zalatót Erzsébetet Lakatos Antal zenekara kíséri, Ennyi de jó lakodalom.

Gágán Lajos művész úrnak névnapi alkalmából szeretettel küldi a dalt Éva Lujza, Kovács Erzsi énekel, Csavargó fantáziám.

Eger Szóláton Kis Andrásné Katikának születésnapja alkalmából kíván hosszú boldog életet, nagyon jó egészséget Ica néni Egerből. Varga Lajosnak névnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor. Patán Asztalos Gyuláné Zsuzsikának 68. születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel, szerencsét, hosszú boldog életet, nagyon jó egészséget kíván Kishárságyról Mariska nénje. Dunaújvárosban Inoka Károlynénak születésnapja alkalmából minden jót kíván lánya és unokája Laura. Madaras Gábor énekel, Galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Keresztesné Marika Miskolc Tapolcáról kérte a következő nótát. Máté Otiliát Puka Károly zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, bazsa rózsa.

Rátótné Ica férjét köszönti névnapi alkalmából sok szeretettel. Egri Józsefet ifjabb Berkivél a zenekara kíséri. Egy-két csók, cserebere csók.

Mosonyi Árpádné Kőszegről kérte a Lili Bárónőből egyik kedvenc dalát, Zempléni Mária és Rozsas István énekel, Drágám, engem sose féltsen.

Budapesten drága férjemnek, Bóni Lajosnak névnapja alkalmából küldjük a nótát, a Jóisten éltesse sokáig közöttünk, és még sokáig zenéljen nekünk. Nagyon szereti és köszönti két gyermeke, négy szép unokája és felesége, aki még sokáig szeretne örömben, boldogságban élni vele. Jákó Verát Boros Lajos zenekara kíséri, Kócos fejet harám hajtod.

Herceg Lajosnak Debrecenben névnapi alkalmából jó egészséget, minden jót kíván a baráti kör. Szeretettel emlékeznek Lente Lajos nóta énekesre is, mint ahogy mi is nagy-nagy szeretettel ápoljuk az emlékét. Halljuk most Lente Lajost, kísér Lakatos Sándor zenekara. Sírhattok már, debreceni lányok!

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Habóczki Sándorné kérte a következő dalt, Mohácsi József énekel, Nem zörög a haraszt.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Balassagyarmatra, egyes postára szeretném küldeni Prága kiskereszthúgomnak névnapjára. Az életem egy szép regény. Hors Janki és Korda Gyuri énekli. Szeretettel köszönöm. Viszontlátásra, Korbéné.
2: Köszönöm a hívását. Katalin nevű hallgatónk is kérte a dalt. Az életem egy szép regény.

karácsonyban Fehér Lajosnak boldog névnapot, jó egészséget, szeretetet, békességet kívánunk szeretettel, Incike és Jóska. A papám 78. születésnapját ünnepelte a napokban, kívánok sok boldogságot, jó egészséget, üzené Baranyi Benett. Kéri Jánosné debreceni orvosainak köszöni segítségüket, a türelmet, odaadást és a fáradhatatlan munkát, és Jánosnak is jó egészséget kíván, Tarnai Kis László énekel, Akácos út.

Kabán Rácz Lajosra soha el nem múló szeretettel, fájdalommal emlékezik családja. Kolostyák Gyula énekel, kísérj Johann János zenekara, ezt a kerekerdőt járom én.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 3:43. Dobi Lajosra fájó szívvel, nagyon sok szeretettel emlékezik párja Piroska. Élettársára halálának 6. évfordulója alkalmából emlékezik Lajos nevű hallgatónk. Birtalan Julianna szüleire és testvéreire emlékezik szeretettel. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Siklóson édesapámnak, Bíró Lajosnak névnapja alkalmából szeretettel küldjük kedvenc nótáját, és nagyon sok boldog névnapot kívánunk fia Zsolti és családja. Varga Lajosra a halálának 11. évfordulója, születés és névnapja alkalmából szeretettel emlékezik felesége, lányai, unokái és dédunokái. Gombos Maja énekel, messze van a kicsi falum.

remek dalok várnak önökre a következő órában is, íme néhány cím. Köszönet a boldog évekért, a kolortól a féltelek, és a kicsiny falum, ott születtem én. Most hallgassuk Lendvai Csúcs Józsefet és zenekarát a hírekig.

0: Műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóthfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Dankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Családi kör. Augusztus 31-től minden hétköznap 13 óra 50 perctől. Ismét a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Megműtötték a lezuhan grippen firótáját, tovább csökkent az alapkamat, napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbizatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ez volt idén az egymást követő harmadik kamatvágás. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó Péter féle Covid beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártóféle Covid beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Moszkvában az orosz és a vatikáni diplomácia vezetője. Szergej Lavrov külügyminiszter elmondta, Oroszország hajlandó együttműködni a Vatikánnal az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Paul Richard Gallagher címzetes érsek pedig közölte, a Vatikán kész bármilyen jószolgálati segítséget megadni, annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződik. 12 embert gázolt el egy részeg sofőr Portugália déli részén. 10 sebesült, 18-22 év közötti. Egyikőjük súlyos állapotban van. A portugál belügyminisztérium szerint két csendőr és egy lengyel állampolgár is megsebesült. A hatóságok közölték, hogy az autós a rendőrök felszólítása ellenére nem állt meg. A gyalogosok közé hajtott, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A gázolót őrizetbe vették. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső. A folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánság műsort. Polyák Elvira Pécsről kérte a következő slágert, mert az Express együttestől hallunk. Elcserélném én a világot.

keresztanyjának nagy-nagy szeretettel küldi a dalt Nikolettárnokról. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri, Prémás a bandával.

0: szájcsak húzzad, minek búsuljak, a bor és a lótam vigasztaljanak.
1: Balmazújvárosban Szilágyi Lajosnak minden jót kíván Hortobágyról Posta László és családja, a szomszédok Pál József és családja, Bányai Márton ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Magas Hargita felől.

Solton Lajos szeretné meghallgatni a következő nagyon népszerű nótát. Angliában Belák Gergő szeretné hallani. Két nóta is elhangzik ebben a csokorban. Horváth Pista énekel, elment a Lidi néni a vásárba, és országúton csalóznak.

haj, Istenemben mit csináljak tulajban, de szaladjak-e, vagy megálljak tulajban, de hatalmas.

Gyere, gyere, gyorsan a zsákkal. De gyere, nyitj a zsákkal.

0: Na gyeremíti a zsákkal, ne törődj a gázokkal, gyeremíti, gyere gyorsan a zsákkal.
1: Férjemet, Himer Gábort köszöntöm 81. születésnapján, kívánok erőt, egészséget szeretett családunk körében, és köszönöm, hogy már 41 éve jóban, rosszban együtt vagyunk. Köszönti Marian, felesége, 4 unokája, lánya és veje, Tóth Pál Budapesten feleségének 87. születésnapja alkalmából sok szeretettel kíván boldogságot, hosszú életet. Zárai Márta és Vámosi János énekel, köszönet a boldog évekért.

Nádudvaron Nagy Lajosnak minden jót kíván párja, Margit és családja. Aracki Lászlót, Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kíséri az Én jó apámnál.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perccel múlt 4:15. Dóczi Istvánné Kabáról kérte a következő nótát. Kalina Enikő és Dócs Péter énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara. Kettő is elhangzik, meguntam az életemet, és a kiskutya, nagykutya nem ugat hiába.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Egerlőn Lajos névnap alkalmából szeretném meghallgatni. Az a pici házikó, régi hallgató vagyok. Tisztelettel, Lajos.
2: Kedves Lajos, szeretettel köszöntjük. Ambrus Kiri énekel, Fehér házikó.

Borka Jánosné Kisvárdán szeretné hallani a következő dalt, melyet Lovai László énekel, kísér Díki Lakatos Sándor zenekara, Nem hiszed el.

Szabó Pára soha el nem múló szeretettel emlékezik 80. születésnapja alkalmából Terike Budapesten. Jenes Lajosné Jutka Tisza Szőlősön férjére névnapja alkalmából emlékezik, akkor a együttest halljuk, Féltelek.

következő dalt Ceglit Bercerre, Kovács Laci bácsinak és Marika néninek 62. házassági évfordulójuk alkalmából küldi Nagy Gábor. Szász Katit Baranyai István zenekara kíséri. Mi lenne, ha megpróbálnánk?

0: Nótáskedvű volt az apám című rovatunkban. Egy-egy nagyszerű művészt kérdezünk arról, hogy számára melyik a legfontosabb nóta, és egyáltalán a műfaj miért olyan fontos. Egy kitűnő nótaénekest hallunk most.
1: Tolnai András magyar nótaénekes vagyok. Hát tulajdonképpen csecsemőkorom óta találkoztam a magyar nótával, hiszen zenész dinasztiából származom. Édesanyám Horváth Zsuzsa a világon egyedülálló női cigányprímásnő volt, édesapám pedig Puporka András, úgyhogy ez elkerülhetetlen volt, hogy ne fertőződjön meg a magyar nóta műfajával. 1989-ben vállaltak szerződést 7-tagú cigányzenekarukkal a szüleim a Kulacsétteremben. Ott énekel Győri Szabó József, a híres magyar nóta énekesünk, aki felfigyelt úgymond tehetségemre, és az első csárdás, amit ketten énekeltünk, az a Lenna Déli Bábos Ortobágyon című csárdás. Ez volt az első.
0: Halljuk a Dankó Rádió díjával is kitüntetett népszerű művészt, Tolnai Andrást, Johann János zenekara kíséri, Lenna Déli Bábos Ortobágyon.

0: Tívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ilona vagyok. Szeretném meghallgatni Töröcsik Maritól, az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Tíni gyönyörű számot. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon nagy szeretettel játszok önnek. Töröcsik Mari énekel.

a másiknak nem. A sós olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fel. A másiknak nem jut, csak zivat.

0: Hegyi Lajosnak névnapja alkalmából minden jót kíván és köszönti Nánási Lajost is szeretettel, Gál Tibor. Nánási Lajos énekel kísér Puka Károly zenekara, szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?
1: Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod, hozzá cigány vibratati vonódám, könnyeimet lehetett.

Vácon Mokos Pálné férjére, akit egy éve veszítettek el, emlékezik 53. házassági évfordulójuk alkalmából. Élettársára Várdai Lajosra névnapja alkalmából sok szeretettel emlékezik Éva. Debrecenben Ákos névférjére, akit egy éve veszített el, 91. születésnapja alkalmából örök szeretettel, fájdalommal emlékezik. Szécsi Pál énekel, könnyezem.

Farkasné alapon szeretné meghallgatni a következő felvételt, amelynek különlegessége, hogy idén rögzítettük egy dankós szerenád alkalmával, Dócs Péter énekel, Kicsiny falum, ott születtem én.

következő órát Bangó Margittal és a Buba Marával kezdjük majd, de előtte névnapi alkalmából szeretettel köszönti ifjabb és idősebb Sárközi Lajost Kovács Péterné Eszter. Kíván nagyon jó egészséget, minden jót, mint ahogy mély szívből köszöntjük mindkét művészt, akik közül most az ifjabbikat halljuk. Első Magyar Tánc.

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az én nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étteremben dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Égő fák miatt zárták le az utat Devecser és Tapolca között. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárd értéktől. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. A támogatottak között több gyermekes és egyszülős családokban élő, hátrányos helyzetű településeken lakó, valamint kárpátaljai, párciumi és délvidéki gyermekek is vannak. Út mellett égő fák miatt zárták le a Devecser és Tapolca közti utat Pusztamiskénél, közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem. 1 hektár kaszált fű és erdősáv ég, több száz méter hosszan izzik az útmenti akácfák belseje, amelyek a forgalmat is veszélyeztetik, mert az útra dőlnek. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki és távolítják el az útról. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon több helyen esik az eső. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Barátnőjének, Péntekné Terikének születésnapja alkalmából minden jót kíván Erika Jászkara Jenőről. Bangó Margit énekel, gyere, gyere, bubamara!

Bátyámat, Holcman Lajost Hódmezővásárhelyen köszöntöm és kívánok minden jót, írta Klári Szombathelyről. A Neuton Familiát halljuk, egy kis nyugalmat.

Kovács István nóta énekesnek nagyon sok boldogságot, jó egészséget és sok-sok nótás évet kíván Erzsike Salgótarjánból. Halljuk Kovács Istvánt, Berki Péter zenekara kíséri, Lakodalom van a mi utcánkban.

0: üzenet rögzítőn körül.
1: Jó napot kívánok! Magyaródi László vagyok, Sátorhelyi. A bevonulásunk alkalmával, akik 66-ba vonultak be, azoknak szeretném üzenni, gondolom még sokan vagyunk, erőt, egészséget kérnék, a Diák Kislány szívű dalla. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Ha jól számolok, ez épp 60 évvel ezelőtt volt. Jó egészséget kívánok önöknek. Kapi Gábor énekel, kísér Johann János zenekara.

Lajosnak Tiszafüreden szomszédasszonya kíván boldog névnapot, jó egészséget, és küldje a nótát Vadász Zsolt előadásában Badacsonyi kéknyelűt.

0: csoke, egymást addig csókoljuk-e utána.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Mitróné Ilonka édesanyjára 96. évfordulója alkalmából nagyon sok szeretettel, fájdalommal emlékezik. Madarász Katalint Berki Péter zenekara kíséri, Márványkőből van a Tisza feneke.

Ildikó Debrecenből kérte egyik kedves dalát, melyet ezúttal Páncél Klaudia énekel, Danyi Lőrinc zenekara kíséri, La Bella Tangolita.

apósának, Gál Lajosnak kíván boldog névnapot Szilvia kedvenc nótájával. Szabó Sándor énekel. Káposzta, káposzta.

Szabó Néeszter szeretné meghallgatni a következő dalt, azt is megosztotta velünk, hogy a rádióban hallottak adják a jó egészséget és a hosszú életet. Köszönjük, hogy így gondolja. Dóri József énekel, kísér Lakatos Vince zenekara. Én nálam egy boldog óra, igen ritka vendég.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Napot kívánok Debrecenbe kérni, szépen a Gergely Lajosoknak névnapjuk alkalmából. Jó egészséget, boldogságot kívánom, mama. A dal édes kisfiam. Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok szeretettel adjuk át Cserháti Zsuzsa énekel.

Mózdról Puskásné Mari kérte a következő nótát. Szegedi Szűcs Judit az előadó, vígan csipegeti rügyhajtását az ágon a veréb.

Mitáris Lajos katonatisztra, aki a Hódmezővásárhelyi temetőben nyugszik, nagyon nagy szeretettel emlékezik 97. születésnapja és névnapja alkalmából hallgatunk. Törökszent Miklóson Pap Károlyra, akit 3 éve veszítettek el, 100. születésnapja alkalmából szeretettel emlékezik felesége és keresztlánya. Palló Imrét a Magyar Rádió népi zenekara kíséri, Darumadár útnak indul.

Szeretném kérni férjemnek Lajos napra az egyik szép dalt, írta Nagy Lajosné. Szintén Lajos nevű ismerőseinek nagyon jó egészséget, minden jót kíván Terike Budapestről, harangozó Terihének el. Azok a szép napok.

Csormás Bélánék érte a következő nótát pápáról. Szánta Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Hallja maga Barna.

Rátóti Gézánénak testvére Rózsika küldi a következő nótát, Vörösedit énekel, Szegletes udvar.

Veres Lajosné Mérken férjére, akit 4 éve veszített el, emlékezik szeretettel. Ádám Rózsikára, akit 6 éve veszített el, örök szeretettel emlékezik Lestján Pál. Balogh Zsoltot Boros Mátyás zenekara kíséri. Csináltatok egy hegedűt.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el, remélem elégedettek voltak a kínálattal. Holnap innen folytatjuk 2-kor. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A következő órában tartsanak Popovics Lászlóval, az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat, érdemes meghallgatni. Én Gázoltán vagyok, legyen szép estéjük, Zsoldos Imre játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Családbarát. Augusztus 31-től minden hétköznap 9 óra 40 perctől újra a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Pénteken választják meg a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőit. Tovább csökkent az alapkamat, napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor szerinte az egész folyamat kudarcra van ítélve. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ez volt idén az egymást követő harmadik kamatvágás. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását, a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óva intett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. Az ország nagy részén borult az ég, az észak Dunántúlon, illetve a főváros környékén többfelé esik az eső, holnap több helyen felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nultám című műsor a Dankó Rádióban. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokfelé jártunk képzeletben az országban, hiszen szinte minden tájegységről beszélgettünk hallgatóinkkal. Sok történetet hallottunk családról, szerelemről, emlékekről és a régi időkről. Ezek közül válogattam ki ma néhány igazán emlékezetes beszélgetést, de továbbra is várom a jelentkezésüket, hiszen hamarosan folytatjuk majd a beszélgetés sorozatot. Van két elérhetőségünk, az egyik a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk 061-759-60-71-es, a másik pedig az e-mail címünk. dankoradio@mtva.hu. Hagyják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Akkor most kezdődjék is a műsor, jó szórakozást kívánok a következő közel egy órához.

most van indulóban. A belseje fel van virágozva, a belseje párnázva, leszerelőnek bakák számára, mennek az a végleg szabadságra. A belseje párnázva, leszerelőnek bakák számára, mennek az a végleg szabadságra. Vége van az összes gyakorlat.

0: FM. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Matilda vendégünk Kovács Erzsi felvételét kérte. Most tanulok nálad nélkül élni. Nagyon szép címe van.
1: Ugye? Én nagyon szeretem.
0: Meg kellett tanulnia ezt a folyamatot valamikor az élete folyamán?
1: Nem, nekem Kovács Erzsi olyan szimpatikus volt fiatal koromban is mindig. Mindig nagyon, most is nagyon szeretem, mikor énekel. Nagyon.
0: És miért pont ezt a dalt választotta tőle, hiszen van még jó néhány.
1: Van, az van. Hát lényegében azért is, hogy én már úgy 50 éves volt, amikor özvegyén maradtam, és én azóta nem foglalkozok senkivel, úgy mondom. Mindenkihez szólok, beszélek, de úgy konkrétan párt nem szeretnék másikat.
0: Uh-huh. És megfogalmaztam vala az életében, hogy miért nem szeretne?
1: Hát szerintem nekem a gyerekkorom olyan nem igazán volt jó, és én úgy nem bíztam a férfi társaságba, vagy férfiakba, úgy mondom jobban.
0: Uh-huh. Ez most igazából az édesapjáról szól? Hogy...
1: Igen.
0: Mert hogy az édesapja mondjuk ivott, vagy...
1: Igen, sajnos, nagyon, és akkor még se állhattunk előtte, sajnos.
0: Uh-huh. Tehát ő az a típus volt, aki, hogyha ivott, akkor onnét Magyarországra fordultak a dolgok.
1: Igen.
0: Uh-huh. És ez sokáig tartott a gyermekkorában? Gyakorlatilag végig?
1: Végig.

0: És ahogy említette, ezért nem szeretett volna gyakorlatilag újra párt keresni, vagy újra házasodni,
1: igen,
0: mert...
1: Nem tudnék mással élni, na úgy mondom. Nem.
0: Értem, persze, a férjére való tisztelettel is többek között, meg ennek az élménynek, a gyermekkori élménynek
1: van,
0: a kapcsán.
1: Így van.
0: Így próbáltam visszatérni a dalhoz, ugye, hogy miért is pont ezt a igen. dalt hallgatjuk. Jöjjön is, most tanulok nálad nélkül élni, Kovács Erzsi énekel itt a Dankó Rádióban, Matild kérésére.
2: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

Oh,

sincs, aki hazahozza a tudna. Fáradt a lábam, testére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Kis kertünkben otthon a pazsarózsa, otthon a pazsarózsa virágzik. A bokrétám egy legény kalapjáról, egy legény kalapjáról.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én notám című műsort hallgatják. Ottóval beszélgetünk. Az Álmodó Tiszapart című felvételt fogjuk meghallgatni. Valami régi szép emlék lesz ez ezzel a dallal kapcsolatban, ugye?
1: Igen, hát tulajdonképpen ez az édesapámra való emlékezés. Ő neki volt ez a szomorú, kedves nótája, hiszen ő a második világháborúban katona volt, és Németországban fejezte be a csapatával a második világháborút, és amerikai fogságba került volna, de az amerikaiak azt mondták, hogy nekik nem kell magyar katona fogolyként, és ezért útra bocsátották őket, és elindultak Németországból, Chemnitzből, az ő elmondása szerint gyalog, serrel, és ahogy mentek, hát ugye gyalogosan, járművel, hogy s mint, volt, ahol befogadták őket, és ahogy ő elmondta, volt közöttük egy tanárember, aki nagyon szépen tudott harmonikán játszani, és hát ezt a dalt közösen énekelték, sírva, hazagondolva a szeretteikre, édesanyámnak akkor már udvarolt, és azért tartották a kapcsolatot, mert a háború alatt működött az úgynevezett tábori posta, úgyhogy családunk féltve őrzött emlékei azok a levelek, amelyeket egymásnak írta.
0: Igen.
1: Most engem ez ott arra azért fogott meg, mert ezt, ha vidám volt, ha szomorú volt, ezt énekelte, és az én gyermekkoromban én falun nőttem fel, vasárnap délutánonként, ünnepnapokon kiültek a kispadra, és ott beszélgettek. A nagyapám korosztálya az első világháborús dolgaikról, Doberdóról, Isonzóról, az olasz frontról meséltek. Édesapám korosztálya pedig ugye a második világháborúról, és ez engem annyira megfogott, annyira érdekelt ez a dolog, az ő élményét szinte magamnak éreztem, hogy ezt a dalt az ő emlékére szeretném most meghallgatni, hiszen a napokban emlékeztünk halálának 20. évfordulójára.
0: Akkor szóljon az édesapja emlékére az Álmodó Tiszapart itt a Dankó Rádióban Ottó kérésére.
1: Köszönöm szépen!

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják? Erzsébettel beszélgetünk. Esikes, szép csendesen csepereg. Ezt a dalt fogjuk.
1: Rózsa Sándor, a kocsmába kesereg.
0: Na, miért jutott eszébe ez a dal? Mire emlékezteti?
1: Hát megmondom őszintén, hogy nagyon ment az a faluba, meg több helyen is, de ott is az ment állandóan. Ez 48-ban volt, mikor ott voltunk a Hortobágyon aratni, azt ezek a férfiak, akire az autónk arattunk, hát azok is tudták danolni. Mert úgy hívtuk az autókat, hogy danoljál már, vagy azok menet közben danolgatták ezt. De úgy végig nem jut eszembe, de hallani már hallottam. De mostanában nem hallottam.
0: És szívesen meghallgatná.
1: Meg.
0: Felhozza ezeket a szép élményeket egyébként. Még milyen helyzetekben daloláztak annak idején?
1: Hát olyan helyzetekben, hogy hát valakadalomban voltunk, hogy a régi öregek is danolgattak. Hát még fiatalok voltunk, hogy szerettük hallgatni. Aztán meg megint voltunk, jártunk a Dörzsölőben. Mi nálunk is volt Dörzsölő. Vetettünk tengerit, meg vetettünk ezt a kender magot, és akkor azt a nyáron felnyújtjuk, mikor megért, bászattuk vízbe. Volt olyan nagy tó, amiben többeken, nem csak mint mások, beáztattuk 8 napig, ázott az a, akkor kiszedtük, kiszáradt, kívikbe volt rakva, szépen. Azt akkor majd összetörtük a törővel, volt ebből készítve anyag, megszűrtük, megfontuk, úgyhogy sok munka volt vele, de a Dörzsölő az nem maradt el, elég volt a vonásnál.
0: Mi is ez a Dörzsölő?
1: Hogy letettük a földre, aztán a lábunkkal dörzsöltük, tetszik tudni. Mind a két lábbal. Szóval közben danolgattunk. Mondtuk a nótákat, egyik kezdte, másik még kezdte. Úgyhogy tényleg szép nóták voltak, és most is van belőle sok.
0: Jó, ezekre az időszakokra, erre az időszakra visszaemlékezni?
1: Igen, tudok sok mindenre, tényleg.
0: Ekkor még gyakorlatilag ilyen 10-20 éves volt, nem?
1: 10 éves. Még a 20-on már akkor gyerekem volt, mikor 20 éves
0: volt. Ez már a felnőtt lét volt akkor ezek igen. szerint. Igen. Na hát akkor jöjjön a dal, jó, amelyet kért itt a Dankó Rádióban, tehát tudod-e még az Én Nótám című műsorban Erzsébet kérésére jön az Esik eső, szép csendesen csepereg.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Juhász Legény. Ezt a felvételt fogjuk meghallgatni Ilonka kérésére. Miért is pont ezt a dalt, Ilonka? Mire emlékezteti?
1: Hát ez megint az édesanyámra, mert ezt is olyan gyönyörűen énekelte, hogy mikor meghallom, mindig a szemem könyvbe lábad. Szinte hallom a hangját. Azért kértem ezt, és...
0: Mikor ment elő egyébként? Mennyi ideje? Mert annyira élénken...
1: 2013-ban.
0: Én azt gondoltam, igen, hogy már több évtizede, és még mindig hallja a hangját, de akkor gyakorlatilag nem oly rég ahhoz képest.
1: 83. éves volt, igen.
0: Szegény
1: ahhoz képest, amennyit dolgozott, meg amilyen gyenge szervezetű volt, hát szép éveket élt, igen. És mikor egyedül maradt ő, mert az édesapám meg 2009-ben ment el, akkor én ide a férjemmel Misivel kijöttünk hozzá, hogy ne legyen egyedül. Úgyhogy én itt lakom, ahol régen is éltem gyerekkoromban, a családi házba, igyekeztünk egy kicsit rendbe tenni meg minden, úgyhogy azért, hogy ők ennyire szegények voltak, senki nem segített nekik. Minden elismerésem, mindig is beszélek az unokáknak is róla, a fiamnak is, hogy szép házat építettek, a porta rendben, sok gyümölcsfával.
0: Igen.
1: Szóval egy rendezett lakás.
0: Azt hallom a hangján és a történetén, hogy az élete egyik legfontosabb embere volt az édesanyja.
1: Igen.
0: Minden szempontból.
1: Igen.
0: Gyakorlatilag a 88 esztendő, amit megélt, az 83 elnézést, igaza van. Az a 83 esztendő, amit megélt, nagyrészt azzal telt, hogy önt támogatta, önt tanította, önnel igen volt.
1: Igen, hát soha nem felejtem el, hogy már mikor itt voltunk, ugye vele már, ugye én is 60 éves voltam szinte, mikor ide jöttünk hozzá, és még akkor is tanított. Szegénynek hányszor mondtam, hogy hát már 60 éves feljárt, csak tudom, de akkor is jó volt meghallgatni a tanácsát, és ezt a fiataloknak is mondom, mert én is a fiamnak sokszor elkezdek magyarázni, jó van, már tudom, de ezt akkor érti meg az ember, mikor már idősebb, hogy mennyivel tapasztaltabb, hogy csak jót akarunk, hogy, hogy segíteni a tanácsokkal.
0: No, igen, szerintem jó lesz meghallgatni a dalt is. Jön a Juhász Legény, Ilonka kérésére, itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma ismét megszólaltak azok a történetek, amelyeket az elmúlt hetekben, hónapokban különösen emlékezetessé tették beszélgetéseinket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom további jelentkezésüket a műsorba. 061-759-6071-es az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Tóla az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Sörs Rumen István énekével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. Ma a Mohácsi csata 500. évfordulójához is kapcsolódva egy fantasztikusan sokoldalú tudóst és muzsikust szeretnék önöknek bemutatni. Sörs Rumen István irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársaként elsősorban a 18. század költészetét kutatja, tudományos folyóiratokat és kézikönyveket szerkeszt, tanulmányokat, monográfiákat ír. 2008-tól a Reciti Tudományos Kiadó egyik alapító szerkesztőjeként számtalan értékes kötet munkálatait irányította. Klasszikus és népzenei tanulmányokat követően a régi zene felé fordult az érdeklődése, részben egyik mestere az Óbudai Népzenei Iskolában tanító Kobzos Kis Tamás hatására. 1988-ban alapította a Muzika Historika együttest, amelynek máig a művészeti vezetője. Európa 13 országában több mint 1400 alkalommal léptek fel, 9 önálló CD-t adtak ki. Sörs Rumen István a népzenétől sem szakadt el. Szólistaként és más előadókkal, például Sebestyén Mártával, Szvorák Katival, Erdal Sálikolú török, Miké Montanáró francia zenészekkel közösen is rendszeresen fellép, a balkáni zenét játszó Falka Folk együttessel pedig 9 éven át rendszeresen muzsikált. Sörs Rumen István, Szabó Zoltán és jó magam 1992-ben alakítottuk meg a Carmina Danubiana együttest, melynek célja a magyar és kelet-európai népzene ritkán hallható dallamainak felkutatása és bemutatása. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készült jubileumi koncertprogramunk az általam szerkesztett Mohács és a török hódoltság emlékezete hatásai a néphagyományban című kötet anyagára épül, amelyben mindhárman szerzőként is szerepelünk. Sörs Rumen István tanulmányában az úgynevezett Mohácsi nóta összefoglaló elnevezésű közköltészeti szövegcsalád 1780-as évektől adatolható két fő szövegtípusának variálódását, alakulás történetét követi nyomon. A Mohácsi nóta kifejezés a későbbiekben más kesergő vagy ironikus dalokra is áttevődött. Ezekre is bemutat néhány 18.-19. századi példát. A kötet hangzóanyag mellékletéről most az 1780 körül keletkezett Mohácsi nótát halljuk, Almási Sámuel 1834-ben kiadott Magyar Dalnok című gyűjteményében szereplő dallammal, Sörs Rumen István előadásában saját landkíséretével.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit CRT készítette.
1: Műsorajánló. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Tovább csökken az alapkamat, tornádó pusztított Franciaország déli részén. Napos felhős idő lesz holnap elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán, gyógyászati célú magisztrális készítmények. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatta volna. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak. 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak. A régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése jelenleg is tart. A térségre tegnap délután csapott le forgószél. Utakat kellett lezárni, és az ítéletidő fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is. Itthon az ország nagy részén borult az ég, az Észak-Dunántúlon, illetve a főváros környékén esik az eső. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben, valamint az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
3: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc a Bécsi Asszonyok című operettjének egy részletével kezdtük. Palcsó Sándor énekelte a Banda élén című dalt. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunkban Radnai György, Kossuth Díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, baritonista művészi pályáját idézzük fel. Ám előtte hallgassuk meg Carmi Löcker a Szegény Jonatán című operettjéből az Ó, mi szegény primadonnák című dalt Süledalma előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik az Álom, álom, édes álom Házi Erzsébet és Korondi György előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

az Operencián, a Dankó Rádióban. Radnai György Kossuth Díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, baritonista, 1920. augusztus 7-én született Szurdok püspökin. Érettségi után egy textilgyárban helyezkedett el, ahol bérelszámolóként dolgozott. Szabad idejében egy amatőr színjátszó csoport tagjaként bontogatta művészi tehetségét. A II. Világháború során hadifogságba került, majd 1947-ben tért haza. Ezt követően dr. László Gézánál kezdett éneket tanulni, és tanára ajánlására felvételt nyert a Nemzeti Zenedébe, ahol Nádasdy Kálmán és Ples László növendékeként folytatta tanulmányait. 1947-ben a Genfi Nemzetközi Zenei Verseny 2. díját nyerte el. Tanulmányait 1948-ban fejezte be, ezt követően pedig a Magyar Állami Operaházhoz szerződött, amelynek haláláig magánénekese maradt. Színpadi bemutatkozására Tonio szerepében került sor Leon Cavallo Bájátszó című operájában. És akkor most következzen Leon Cavallo Bájátszó című operájából, Nedda és Tonio kettőse az első felvonásból. Énekel Orosz Júlia és Radnai György. Túl az Operencián.

0: Karol!
1: Túl az óperencián. Érdekességek a musicalek világából.
2: Külszobámnak szűk ablakán, kőpárkányon át életeket lehet.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Radnai György pályafutása során elsősorban Verdi híres bariton szerepeit alakította, de Puccini, Wagner és Mozart operáiban is jelentős sikereket aratott. Sokszor szerepelt külföldön, és több lemeze is megjelent. Radnai György a 20. századi operák bemutatásában is jelentős szerepet vállalt. Elénekelte a színész király szerepét Szokolai Sándor Hamlet című operájában, valamint Svidrigájovot Petrovics Emil Bűn és bűnhődész című operájában. Radnai György sokoldalú énekes volt, nem csak az opera világában aratott sikereket, hanem az operett, a sanzon, a népdal és bizony a magyar nóta előadójaként is elismerést szerzett. Valamennyi műfajhoz ugyanazzal az elkötelezettséggel, igényességgel és művészi alázattal közelített. Ennek köszönhetően előadásait mindenütt magas színvonal jellemezte. Most pedig következzen Kálmán Imre a Cigány Prímás című operettjéből, a Stradivári dal. Énekel Radnai György. Dankó Rádió.

én annyi szeretetet kapok tényleg kollégáimtól is, a közönségtől is. Hála jó Istennek, ezt érzem, és ebből akkumulálódom. A közönség is, hogy nevetnek, sírnak, nevetnek, sírnak. Ettől, hogy annyira érezhető a szövegben, tehát a prózai szövegben, a dalszövegekben, és a dalokban ez a hatalmas emberi érzés, ami sajnos már egyre ritkábban tapasztalható, ami után vágyunk, ami után mindenkinek nosztalgiája van, csak nem figyelünk oda, hogy adjuk is egymásnak. Amire azt szoktuk mondani, hogy kérek egy másik földgömböt. Hát erről szól a darab, hogy ottan kérnek egy másik földgömböt, ahol nem fáznak a csillagok.

0: chupa sou, aki chupa dat, aki chupa yo, aki chupa hey, aki chupa kos, aki chupa dus, aki chupa ras, aki chupa yoi, aki chupa boy, aki chupa zoi, aki chupa bai, aki chupa zi, minté voltanaig, allé!
1: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Muzsika című újság 1977. június 1-i számában jelent meg egy cikk Kertész Iván írásában Radnai Györgyről, melyből most egy rövid részletet idézek. Arra a kérdésre, hogy melyik zeneszerző állt a legközelebb egyéniségéhez, a legtöbb operabarát bizonyára azt válaszolná Verdi. Valóban, Radnai György a nagy olasz mester számos opera hősét jelenítette meg a színpadon, és talán ezekben a feladatokban volt a legmeggyőzőbb. Ki tudná elfelejteni Rigoletto alakítását, az apa gyengét szeretetét, tehetetlen dühét, könyörtelen bosszú vágyát. Sátányi jágóját, ahogy hideg logikával szövi a gonoszság hálóját a gyanútlan Otelló köré, vagy aranyos derű övezte Falstaffját, aki minden nagyképűsége, hazudozása és gyávasága ellenére is elnyerte rokonszenvünket, mert Verdi öngunnyal ötvözött finom öregkori lírájának méltó hordozója volt. A Verdi szerepeken kívül sikerrel mutatkozott be más komponisták, Puccini, Wagner, Mozart operáiban is. Eddig tartott az idézet. Radnai György 1977. április 4-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig fogadják szeretettel Ábrahám Pál Hawaii rózsája című operettjéből a Néger dalát Radnai György előadásában. Túl az Operencián.

0: kedves hallgatóink, Behár György és Romhányi József Szállnak a darvak című szerzeményét Hüvösvölgyi Ildikó énekelte. Ma ünnepli születésnapját Földes Tamás, Emerton díjas és Kaszás Attila díjas színművész. A Színház és Filmművészeti Főiskola prózai tagozatán szerzett diplomát, de már tanulmányai alatt megkapta Koppány szerepét az István a király című rockoperában, és Jean Valjeanként is színpadra lépett. 1990-ben a Rock Színházhoz szerződött, ahol számos musical főszerepét alakította. 2021-től a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára, jelenleg a Budapesti Operett Színház művésze. Boldog születésnapot kívánunk! Most következzék Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Ha én gazdag lennék című dal, a születésnapos Földes Tamás előadásában. Jó rádiózást!
1: Én édes Istenem, tudom, hogy a szegénység az nem bűn, de nem is dicsőség. Hát felbomlana a rend, összedőlne a világ egyszer, rám is rám mosolyogna a szerencse.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Domonkos Zsuzsa, a Budapesti Operett Színház és a Muzika Hungarika kiadó életműdíjával kitüntetett színművésznő, operett primadonna. A Színház és Filmművészeti Főiskolán Vámos László Operett Musical osztályában végzett. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már a főiskola ideje alatt leszerződtette a Fővárosi Operett Színház. Kultúrát játékstílusa és iskolázott énekhangja okán operettek mellett operák főszerepeit is énekelte a Magyar Állami Operaházban is, ahol műzetként debütált Puccini fergeteges zenedrámájában, a Bohém életben. Többször járt külföldi vendégszerepléseken, turnékon. Honti Hanna 80. születésnapja tiszteletére rendezett produkcióban partnere volt az élő operett legendának, de a magyar színjátszás olyan ikonjaival is együtt dolgozott színpadon, vagy éppen a televízió kamerái előtt, mint Tolnai Klári, Márkus László, Házi Erzsébet, Németh Marika vagy Törőcsik Mari. Iskolázott énekhangjának és megnyerő játékstílusához társult személyiségének különleges varázsa. Játékmesterként a Fővárosi Operett Színház több előadásának létrehozásában közreműködött. Rendezéssel és tanítással is foglalkozik. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! Most pedig következzen Franz von Suppé Boccaccio című operettjéből Isabella kupléja. Énekel a születésnapos Domonkos Zsuzsa. Jó rádiózást!
1: Szerencsétlen! Mi rossz órában születtem, hogy én nyomorult sorsra jutottam? Micsoda derék ifjút kaphattam volna férjemül? De én inkább ehhez mentem, ehhez a kocsma töltelékhez.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc, a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában a Mamma Mia című musical áll majd. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
3: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Retrónapot tartanak a hétvégén Budapesten. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, a törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület tisztás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A bizottság holnap a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatja meg, szintén zárt ülésen. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett és óva intett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik az országba jöttek. Az államfő hangsúlyozta, Németország mindazoké, akik törvényesen itt élnek, az országot naponta alakítják, tanulnak és dolgoznak. Retrónapot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, KGST piac néven pedig retró garázsvásárt szerveznek a Szoborparkban, ahol például eredeti bambis üdítő palackot is lehet majd vásárolni. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti észak-keleti tájakon és az Alpok alján alakulhatnak ki zivatarok. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben általában 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 25 fokos.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó Rádió húscsök prímását. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Ezt az órát egy rendkívül népszerű nótával kezdjük, Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatójával, mely dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, dalolja nem sokára Mészáros Adél, akinek Nyári László zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint a következő dal esetében. Ez Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgója lesz, Volt-e már szívedben fájdalom? Johann János és zenekara majd Szász Katinak muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

ha még egyszer szerelmes lehetnék. Ezzel a csárdással folytatjuk, valamint Nádasdy Lászlóval és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarával. Aztán Matusik Sándor frissét Budai Beatrix énekli el, Szerettem már épp eleget. A 2016-ban készült felvételen majd Lakatos Miklóst és zenekarát is halljuk.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Meghallgathatunk egy Bicskeit, majd két Budapestit. Ezek a budapesti felvételek a Thália Színházban készültek. Az egyik a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasával, Farkas Rozikával, valamint Szalai Antal zenekarával. Megfonták már nékem a koszorút. A másik pedig Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója lesz, s nincsen annyi csillag fenn az égen. Dóka Zsuzsának majd ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál. Madarász Katalinnak pedig, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át, Berki Péter zenekara muzsikál a következő percekben, Nagy Gábornál muzsikálnak címmel.

Ez volt a Minek a szőke innékem című dal. Karcagi Nagy Zoltán énekelte Lányi Ernő csárdását, és Sárközi Béla zenekara muzsikálta. Önöknél pedig továbbra is a Dankó Rádió hallható. Köszönet érte. Maradjanak a folytatásban is velünk, a Húscsak Prímásban hamarosan Laki Péter énekel. Van egy ház a Tiszaparton. Ez a dal Leszler József és Deák Rózsa szerzeménye. 2024-es év magyar nótája szavazásunk harmadik helyezettje. Idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Majd Máté Otíliától hallhatjuk Kovács Kornél andalgóját. Ácsi, ácsi, ide hallgass rám! Az 1982-es felvételen Bura Kovács Andor zenekara játszik. Majd Miskolci Balog Zoltánék is játszanak. Ők már Nyári Zoltán kíséreteként Szirmai László csárdását halljuk majd tőlük, ez lesz az anyós csárdás.

0: Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Összvegy asszony, az én kedves anyósom, nem marad ő sohasem az adósom. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának.

Sárga a rigó, kerek a cipó. Bányai Aladár és Marcali Frigyes Frissét nem sokára Mozsár Imrétől és Horváth Imre zenekarától hallgathatjuk meg. De előtte jöjjön egy felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2025-ös esztendőből. Radics Béla dala lesz ez, a faluban nincs több kislány, csak kettő. Már is Újvári Marika és Buta Árpád Attila énekelnek, akiknek Balázs Tamás egy zenekara játszik.

0: Egy, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Egy, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: A folytatásban egy hallgató, egy andalgó, egy csárdás, végül egy friss szól. A friss Hevesi József és Marcali Frigyes dala, Zöld a petrezselyem, az előadója Kalmár Magda lesz. Szőlősi emesét hallhatjuk ezt megelőzően Gyöngy Pál és Zágon István csárdásának előadójaként. Domboldalon áll egy öreg nyárfa. Egy nap a házunkra szállt a gólya. Ezt a dalt Szóka Júliától és Tordai Zoltán zenekarától halljuk majd, de csak azután, hogy Dancs Anna Mari elénekelné nekünk a Hargitai Fecskemadár Hosszú útra készül című dalt, amelyhez Jónás Géza és zenekara szolgáltatja a csodálatos muzsikát.

Férjhez megyek, nem sokára édesanyám. Bangó Margit énekli el nekünk a csárdást, mely ifjabb Járóka Sándor és Babusa Miklós szerzeménye. A felvétel 1982-ben készült. Előtte pedig Pataki Istvánt halljuk, Morvai Károly és Tüttő János dalának előadójaként, nem zörög a haraszt. Rózsabokor a domboldalom, ez Petőfi Sándor költeményének címe, de itt a Dankó Rádióban hamarosan Balázs Árpád dallamaival hallhatjuk e költeményt, méghozzá Bárány Pál Lászlótól. Most pedig érkezik Simon Boglárka, Budai Sándor együttesével, meghallgathatjuk a művészektől Ányos Laci hallgatóját, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Messze mentél, nagyon messze.

Сама фея, полдучаво, не видаш да спомни чова.

Bálla Bálla nagy kocsmában. Ez volt Járosi Jenő frisse Talabér Erzsébet előadásában. És hát lassan-lassan múlt idő lesz a mai hús, csak prímás is. Kedves hallgatóink, eljött az ideje, hogy elköszönjek önöktől. Nagyon örülünk, hogyha velünk tartottak, annak pedig még jobban, ha kellemesen is töltötték az elmúlt egy órát a Magyar Zene Rádiójának társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi, és hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Találkozzunk majd egy újabb húscsak prímásban, addig is viszont hallásra. Jön Farkas Jenő címbalom játékában Sándor Jenő és Zsigmond Ákos szerzeménye Valamikor mennyi könnyet hullattam én. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsor ajánló.
1: Popovics László vagyok. A Tudod-e még az én nótám című műsorban az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Hallhatnak majd hasznos tanácsokat az egészséges teljes élethez.
2: Szokásos torna, lábemelgetés, guggolás, mellsőfekvő támasz, nincs ránt a testemet.
1: Megidézünk felejthetetlen találkozásokat.
3: Étterembe dolgoztam, fiatal, 16 éves kislány, és minden este ott lépettől akkor nagyon fiatal volt még Jákóvera, magyaros kis ruhácskába, fehér csizmába.
1: És persze régi szerelmeket, leánykéréseket.
4: Másnap reggel eljött és megkért, mert ő már tegnap, mikor leszálltam a vonatról, eldöntött, hogy engem feleségül vesz.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezésüket a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsítottak meg Szlovákiában. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, a törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte. 5 jelöltet hallgattak meg. Jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét, így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt, és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatta volna. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján alakulhatnak ki zivatarok. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben általában 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fok.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
7: Jó estét kívánok! Ma két-két szám erejéig kitekintünk a feldolgozások világába, de aztán mindenki örömére visszatérünk az eredetihez hű megszólaláshoz, sőt, az eredeti felvételekhez. A Lakatos Róbert felvidéki prímás brácsa művész vezette Essencia produkció Átjárások című legutóbbi albumáról következzen az a bizonyos első két feldolgozás, a Győri gyűjtés és a Csillag, Táncházban című műsorunkban.

az Essencia produkció prímását, Lakatos Robertet sokan ismerik úgy is, mint a Rév zenekar vezetőjét. 2008-ban megjelent Brácsa tánc című albumukról, majd a 2019-es Révetegről szól egy-egy összeállítás táncházban című műsorunkban.

Lakatos Robert és a Rév zenekar kelet-szlovákiai dallamai után következzen egy fiatal csapat, a Baselán. Ők is otthonosan mozognak a feldolgozások világában, ebből adnak ízelítőt a most következő dalok a zenekar tavaly megjelent Titkon című albumáról.

Vajda Szent Ivány, Magyar Péter laka, Mezőkölpény. E falvak táncdallamaiból válogatta most következő összeállítását a Kalászbanda. Az őket követő vajdasági juhászzenekar pedig Maros Céki, Vajda Szent Iványi dallamokat játszik.

Táncházban című műsorunk elején megígértem, hogy hallgatunk ma eredeti felvételeket is. Nos, most következnek ezek, méghozzá Vajdaszentiványi és Gernyeszegi gyűjtések részletei. Először Horváth Elek, Vajdaszentiványi prímás és zenekara muzsikál, a felvételek készítője Vavrinec András volt, s aztán Fekete Antal, becenevén Puma és Vavrinec András Gernyeszegi gyűjtéseinek egyik részlete zárja Táncházban című műsorunkat. Gondos János és zenekara muzsikál Sebest, Lassút, Korcsost és Cigánycsárdást. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Augusztus 25-e kedd van, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ebben a műsorban a muzsikákkal beutazzuk az egész földet, bemutatva a világzenei szintér korábbi és vadonatúj felvételeit. A héten például arra fókuszálunk, hogy megmutassuk az elmúlt 5 évben milyen nagyszerű hazai világzenék születtek. Óráról órára adunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Nem csak magyarok szólnak nálunk, a héten például fókuszban Mali. Rengeteg érdekességet mesélünk a nyugat-afrikai országról, és kiváló világzenék szólnak onnan. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mai programot kezdjük Írországban a Mozaik zenekarral, Eddie Irvine formációjával. A dal tőlük a Houdini.

címmel, a végén pedig a Pannonia All Stars Ska Orchestra Here We Come című dalát hallgatjuk. Öt magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, elsőként Szalai Fatima hangját halljuk. A dalban közreműködik klarinéton Avas Máté Bendegúz, kobozon pedig Szlama László. Török dalokat hallunk tehát Szalai Fatimától.

Világzenék szólnak nálunk a Tankó Rádióban esténként 9-től éjfélig. Ezen a héten pedig figyelünk egy különleges országra, Afrikában, Malira. Számos érdekességet megtudhatnak róla, és kiváló mali világzenékkel is készülünk. Mali számos népcsoport otthona, és ezen csoportok többé-kevésbé békésen együtt is élnek. Érdemes megemlíteni közülük a tuáregeket. Ez egy afrikai berber nép, amelyik évszázadok óta nomád módon él a kontinens északi felén. A tuáregek eredetét kutató elméletek sem mentesek a misztikus, legendás elemektől. Olyan legenda is létezik, amely szerint a Tunéziába behatolt kereszteseket ellenségeik a Szaharába üzték, és ott a nomádok segítségével maradtak életben, és elnomádosodtak. A legtöbb tuáreg nomád állattenyésztő, de vannak köztük kovácsok, tevetenyésztő, karavánvezetők, többnyire ők muzulmánok, van egy saját írásuk is, a Tifinag. Most pedig megmutatjuk, hogy milyen a zenéjük. A kiváló formáció a Trio da Cali játszik már is. Ők 2017-ben az amerikai Egyesült Államok beli Kronos Quartettel fogtak össze, és íme a különleges fúzió eredménye. Játszik a Trio da Cali és a Kronos Quartett.

Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A következő formáció neve Le Grand Hurleur. A tagok bevallása szerint sokat és sokfélét merítenek szülőföldjük Kanada zenei hagyományaiból. Úgy tűnik az elképzeléseik beváltak, hiszen a 2009-es indulás óta a Le Grand Hurleur számtalan rajongót szerzett, nem csak hazájában, hanem a világ több országában, például a cseheknél, a franciáknál, de Svájcban és az Egyesült Államokban is. Zenei termésük ráadásul hármat is kiérdemelt, a Quebec művészei számára alapított zenei díjból, a Félix elismerésből. A pandémia alatt sem vesztettek el lendületükből és hitükből, 2021-ben új koronggal jelentkeztek, amely az Ellipse címet kapta. A korongon finom egyensúlyban vannak a hegedű szólók, a mandolin, a gitár és a nagybőgő zenei jelege, amelyek egymásra rímelve teljesen új értelmezési réteget adnak zenéjüknek. A kvartett szándéka ugyanis az volt a lemezzel, hogy úgy térjenek vissza a zenei alapokhoz az akusztikus hangszereléssel, hogy az megmutassa szervez zenei fejlődésüket is. Ennek lehetünk most fültanúi a 2021-es lemez egyik dalával. Hallgassuk a kanadai Le Grand Hurleur felvételét. A dal címe Coteau.

0: Na figyelj.
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá Magyarország!

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, a Góbé zenekar következik.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban egészen éjfélig. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu oldalon találják meg. Ebben az órában is szól majd 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Kalandozunk tovább Maliban, sok-sok érdekességgel Nyugat-Afrikáról és különleges világzenékkel is onnan. További szép estét mindenkinek. Hamarosan következik egy nemzetközi koprodukció olasz és brit világzenészekkel. A ma esti programban szól még zene Kanadából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, ebben a pillanatban pedig itthonról a Hejdunáról fúj a szél című dallam feldolgozását halljuk a Góbé zenekartól. Ez van!

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok kiváló magyar világzenével. A héten óráról órára hallhatnak ötös fogatokat, öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. A Karaván família nyitja a sort. Utána következik László Evelin és Bűdi Szilárd feldolgozása. Egy Parnógraszt átirat, Már nem szédülök. Majd a Pavra és a lengyel Megica közös felvétele következik a Dankó Rádióban. Negyediként görög hatású világzene a Meybahártól, a végén pedig a

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dangó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Egész héten Maliban kalandozunk. Sok érdekességet megtudhatnak az afrikai országról, és persze kiváló mali világzenék is szólnak nálunk. Ami a Maliban honos szokásokat illeti, érdemes ezekre figyelni, hiszen errefelé például nem divat megsérteni a másikat, vagy egyáltalán dehonestáló kijelentést tenni bárkire is. Itt elég, ha huzamosabb ideig nem tesznek pozitív gesztust egymás felé. Ebből aztán tudják az emberek, hogy valami baj történt, és rendezni kellene a nézeteltérést. Ugyanakkor a társadalmat átszövi sokszor a korrupció, a lopás és a nyerészkedés. A széles néptömegekhez a nemzetközi segélyek csak töredéke jut el. Maliban helyi államok sokkal az európai hódítás előtt keletkeztek. Ezekben sajátos szudáni, száheli építészet alakult ki. Érdemes rákeresni és megnézni ezeket az épületeket. Meg érdemes mali világzenét hallgatni. Egy ilyen következik most is 2019-ből. Az előadó Habib

0: true. This town was built by strangers.
1: Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A formáció, amely mindjárt muzsikál nálunk, a kongói fővárosból érkezik. Ők a Ngwaka Son System. A csapat a kongói zenekultúra egyik legizgalmasabb hagyományát viszi tovább, ugyanis a hangszereiket saját maguk készítik, gyakran újrahasznosított háztartási tárgyakból. Így teremtve meg azt az egyedi, ipari és mégis organikus hangzást, amely a zenekar védjegyévé vált. A 2024-ben megjelent debütáló korongjuk címe Iboton Genge, amelyet szabadon fordíthatunk úgy is, mint hatalmi harc vagy a lehetőség megragadása. A lemezen techno, rumba, szuku, zagué és dancehall hatások olvadnak össze, tükrözve zenei sokszínűségüket és vibráló kreativitásukat. A korong megszületése nem volt zökkenőmentes, a felvételeket csaknem egy évig készítették, miközben gyakran kellett megküzdeniük áramkimaradásokkal és más infrastruktúrális nehézségekkel. De ezek a problémák sem bizonytalanították el őket, mivel a zenekar célja nem kevesebb, mint a kongói hagyományok kortárs újragondolása, úgy, hogy közben megmaradjon a zene közösségi jellege, és a mindennapokból táplálkozó erő is jelen legyen. Hallgassuk a kongói Ngwaka

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével itthonról.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. Benne pedig ma még hallunk világzenét Írországból és Burundiból. Kalandozunk tovább Maliban, sok-sok érdekességet mesélünk egész héten Nyugat-Afrikáról, és kiváló ottani világzenék szólnak. Emellett pedig adunk ebben az órában is, ahogyan egész héten, 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. És ha már magyarok, akkor következzen most is egy ilyen, ez picikét régebbi, Erdész Róbert.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenével következzen most újra öt az elmúlt öt év terméséből. A Cimbali Band nyitja a sort. Utána következik a Kerekes Band és a Dalinda 2026-os felvétele, a Békés Express című dal. Majd egy Cserepes Károly remixet hallgatunk Katalin Bodor címmel. Utána a Romengo játszik Csorávlá című felvételüket hallgatjuk. Majd a végén egy kis tangó nemzetközi módra. Robi Lakatos és a lengyel Gang Tango formáció közös korongjáról szól majd egy dal. További jó rádiózást mindenkinek, hallgassunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Mindezt indítja a Cimbali Band.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egész héten Malira figyelünk erre az afrikai országra, és sok érdekességet elárulunk róla, meg kiváló mali világzenék is szólnak nálunk. Mali egyik leghíresebb városa Timbuktu. A város életében hagyományosan fontos szerepet tölt be a kereskedelem. Bár ez mára már inkább csak a környékbelieknek fontos, de továbbra is jelentős mennyiségben szállítanak Timbuktuba szaharai sót, illetve zöldségeket és gyümölcsöket a környék termékenyebb részeiről. Ha esetleg kecskét vagy birkát venne az ember, akkor is jó helyen jár, néhány ezer forintnak megfelelő nyugat-afrikai frankért beszerezhetünk egyet. Timbuktu városa 1988-ban került fel az UNESCO világörökségek listájára, és jelenleg a veszélyeztetett örökségek között található. Mali világzenével folytatjuk 2017-ből, játszik a Tinariven zenekar.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Az Amsterdam Klezmer Banddel folytatjuk, a tagok több évtizede muzsikálnak már együtt, bár kezdetben csak néhányan voltak, ma hétfő alkotja a csapatot. A zenei horizont fokozatosan bővült a román cigán zenén át egészen az elektronikus remixekig, a klezmer szellemét megtartva, de új keretek közé helyezve. Csináltak közös lemezt a szentendrei Söndörgővel is. Az Amsterdam Klezmer Band egyik fontos sajátossága, hogy bár sokan buli zenekarnak tartják őket, azért a mélyebb mondani valók és üzenetek mindig jelen vannak a dalszövegekben, a hangszerelésben és a dalok mögött rejlő történetekben. Az elmúlt évtizedekből nehéz lenne csupán néhány csúcspontot kiemelni, de a csapat tagjai szerint az egyik mérföldkő az volt, amikor bővült a zenekar fúvós szekciója, és megszületett a nagy zenekari hangzás. Az emlékezetes fordulópontok közt a tagok szerint ott van a Sziget Fesztivál is, ahol több alkalommal léptek már fel, mindig nagy sikerrel. Szóval, ahogyan említettük, sokan buli zenekarnak tartják őket, és nem is alaptalanul, hiszen koncertjei rendre tánccal végződnek. Hallgassuk az Amsterdam Klezmer Band muzsikáját, a dal tőlük most az On Mala.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. A gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom. A Népek Dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották.

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Pécsett FM 104,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában is. Ezt az órát Benedekfi Katalin és Patai Zoltán zenekarának egyik közös felvételével kezdjük, mely Erős Béla hallgatójából készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban 2024. februárjában. Vannak el nem csókolt csókok. Aztán Cselényi József dalolja Banda Ede és Horthy Lajos nótáját. Két szép lánya van a kapitánynak. Archív felvételről szól majd ez a dal Farkas Jenő és zenekara közreműködésével. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Ördög bújt a vonóba. Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula frisse hamarosan Tarnai Kis László előadásában hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójában. De előtte még néhány Dankó rádiós díjazottat hallgathatunk, méghozzá Ifjabb Sárközi Lajost, aki zenekarával muzsikál, Hatvani Kis Gyöngyinek és Bokor Jánosnak. Rámás csizmát visel a babám, dalolják nem sokára a művészek, aztán meghallgathatjuk a Paprika Show című csádást is.

Várjatok még őszi rózsák! Szerdahelyi János és Nádasdy Géza hallgatójával folytatjuk, és egy Dankó klubos felvétellel. Ez a felvétel Badacsony Tomajon készült, Somogyi Erikával és Johann János zenekarával 2023-ban. Majd hozunk egyet a Budapesti Tália Színházból is, Pere Jánostól és ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Én lassan öregszem.

Csit csak rózsám, Erdős Melindától és Bányai Mártontól, valamint ifjabb Berki Béla zenekarától, Boka Károly és Heródek Sándor Nécsárdása hangzik el. Aztán Mátyásföldi hangár mellett címmel Dócs Péter fakad darra, Kulinyi Ernő és Szerdahelyi János csárdását Lakatos Miklós és zenekara játsza el.

Mátyás földi hangár mellett kis piplánom ott delelget, azon szállunk a boldogság vonába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis piplánom ott

0: Ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyásföldi hangár mellett kis biplánom ott delelget, azon szállunk a boldogság honába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyásföldi hangár mellett kis biplánom ott delelget, azon szállunk a boldogság honába.
1: Bazsa Mári libájáról nem sokára Dóri József dalol nekünk, a csárdás előtt pedig egy andalgót hallgathatunk Ablakomba, ablakomba címmel. Ez a felvétel 2023. júliusában a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült, Horváth Alexandra és Jónás Géza zenekarának tolmácsolásában.

0: sokken jij met een of ander zagen. Oh, maar wel eens het op mijn heen, alles zo sokken jij.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című egyórás zenei összeállításunk. 100 forintnak 50 a fele. Erről a tényről dalol nem sokára Domahidi László Volli István csárdásában. 1963-ban készült a hamarosan hallható felvételünk Járóka Sándor zenekarának közreműködésével. Majd Lonkai Tar Sándor és Pálfai Pekli Márton frissét hallgathatjuk a bátaszéki ropogóst, méghozzá Gyulai Erzsébettől.

0: számcsiból elrabolja az évemet. Mert híres változik, minden édesanya lánya szép.
1: Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A Friss Erdélyi Mihály dala lesz. Országúton hosszú a jegenye sor. A Rajkó zenekar kíséretével Szeredi Krisztina énekel majd. De előtte R. Varga József és Marcali Frigyes csárdását is meghallgathatjuk, méghozzá Gál Gabriellától, Búbánatos annak az élete. A 2024-es torockói Duna napokon készült az a felvétel, amely Végi Bolyától és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától hangzik el, érik a hajlik a búzakalász. De Darázs Miska andalgójára még egy picit várni kell, mert előtte egy hallgató szól, hogyha ír majd édesanyám. A 2023-as év magyar nótája szavazásunk negyedik helyezettje volt ez a dal, Réffi Lajos szerzeménye, amely most egy Dankó rádiós díjazottól hangzik el. Ő Tolnai András, aki 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át, és aki már is Balázs József zenekarának társaságában hallható.

az élete, akinek nincsen párja. Másnak 5-6 szeretője is van, őt meg egyszer várja. Boldogtalan annak az élete, akinek nincsen párja. Jaj, de szép is annak ez a világ, akinek van párja. Az még azt a beborult eget is

bajom, az nálam ki van zárva. Négyen, öt, hat, sőt, nyolc szeretőm is van, hogy sose legyen.

0: vár.
1: Mi mozog? Miklósi József dalolja majd a nótát, és ifjabb Olá Kálmán zenekara játszik hozzá. Előtte pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2022-es esztendőből. Meghallgathatjuk Kis Angyal Ernő Jaj, de szép kék szeme van magának című dalát. Jenei Gábornak majd Balázs Tamás zenekara húzza. De előtte még Toki Balog Ernőjék játszanak, és Smidélius Éva érkezik Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével. Ereszkedik le a felhő.

hogy meg az úr ugrott ki a zöld levelese borból. Azt

0: ha se nem őz, komámasszom meg a csőz, ugrott ki a zöld leveles poharból. Azt gondoltam, hogy egy rókam, vagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komámasszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles poharból.
1: Kedves hallgatóink, már csak egyetlen felvételre maradt időnk, ezt nem sokára le is játsszuk önöknek, de előtte én még elbúcsúzom. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ez a Dankó Rádió, hallgassanak minket a folytatásban is, jól lehet a hús csak prímásnak vége, de holnap folytatjuk. Találkozzunk tehát legközelebb is. Köszönöm a figyelmet. Samba de Orfeu, Luis Bonfa szerzeménye következik, Tordai Zoltáné zenekara tolmácsolásában, egy 2022-es Dankó klubos felvételről, amely Debrecenben készült. Viszont hallásra, Ormai Noémi tanul.

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma 2-2 szám erejéig kitekintünk a feldolgozások világába, de aztán mindenki örömére visszatérünk az eredetihez hű megszólaláshoz, sőt, az eredeti felvételekhez. A Lakatos Róbert felvidéki prímás brácsa művész vezette Essencia produkció Átjárások című legutóbbi albumáról következzen az a bizonyos első 2 feldolgozás, a Győri gyűjtés és a Csillag, Táncházban című műsorunkban.